0: Választhatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca. Vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
1: Az időjárásról.
0: Változékony időre számít. Hatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a Hormozi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
0: Az időjárásról.
1: Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön, a Cegléd Rádióban, ahol is én általában felteszek önöknek egy kérdést, mondom azt, hogy én régebben ez úgy volt, hogy ketten Tóth Barbival tettünk föl kérdést, most amíg szülési szabadságom van, addig én fogok föltenni önöknek kérdést, és megpróbáljuk így közösen önök meg én vinni ezt a műsort, szerintem nem lesz gond, megtehetik a válaszadást a 0635-92-95-ös SMS számon, van egy e-mail címünk, ez a kívánság@cegledradio.hu és a Facebookon is, facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált. Nem feltétlen önök, lehetett ez egy ismerős osztálytárs, vagy csak hallottak egy sztorit, de hogyha önök voltak, azt is nyugodtan küldjék el nekünk, tehát 0635-92-95-ös. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű a téma, ez egy új téma, soha nem dolgoztuk még fel ezt, soha nem beszélgettünk erről, úgyhogy várunk minden kedves választ, amit esetleg elküldenek, és hogyha annyi válasz érkezik, hogy esetleg több adást is megél, akkor a továbbiakban valamelyik másik napon, nem holnap, hanem egy következő adásban majd folytatjuk a témát, hogyha üzenetet írt és esetleg nem fér bele, akkor valószínűleg előbb vagy utóbb el fog hangozni. Persze azt most leszögezném, hogy cenzúráznom kell az olyan történeteket, ahol trágárság van, azért ez párszor előfordul, trágárság van vagy politikai üzenet, ezeket mi nem szoktuk beolvasni, de hogyha olyan üzenet, ami vicces, bevállalós vagy nagyon menő, akkor természetesen helye van a műsorban, és akkor azt mindenképpen megosztom a nagy érdemű hallgatósággal. Úgyhogy kedves hallgatók, még egyszer, csak így röviden az elején, hogy aztán legyen idő válaszokra. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált? Mindenféle sztorik jöhetnek, osztálykirándulás, vagy csak a hétköznapokban történt valami, vagy nem is az iskola keretein belül, de iskoláskorban bármi, mert hogy szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit visszarázódjunk a suliba, meg minden ilyesmi, mármint hogy már csak nosztalgia szempontból is. No, azt hiszem, hogy eleget szaporítottam a szót, menjünk tovább zenékkel, és akkor várjuk a válaszokat 0635-92-92-t, néhány dal múlva indul is a válaszadás.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Suli Story. Ezt a címet adtam, bár nem egy nagyon menő cím, de azért ezt a címet sikerült adnom ennek az adásnak. Ugyanis a kérdésünk, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált, vagy csinált más. 0635929925 a Ceglét hangja SMS száma, de írhatnak nekünk e-mailt, vagy a Facebookon is, várjuk a válaszokat. Sulis történetek jönnek tehát. Azt írja nekünk Dávid. Az iskolánkban télen leszerelték a radiátorról a szabályozót, ezért az osztály egész télen kabátban ült. Illetve ült volna, ha az egyik talpra esett osztálytársam nem hozott volna be egy csavarhúzót, vagy más szerszámot, már nem emlékszem, és szünetben, ha fáztunk, mindig feltekerte a fűtést, persze úgy, hogy a tanárok ne vegyék észre, pár tanár azért meg is jegyezte, hogy milyen jó meleg van nálunk, de egyik sem gyanakodott semmire. Hát pontosan erről van szó, kedves hallgatók, ilyen sztorikat várunk itt a Ceglét hangjában, mert hogy ez azért elég menő. Hogyha szabad ilyet mondanom, de senki ne próbálja ki otthon. Nálunk volt, ez Balatonon történt, Balatonra jártunk, egész pontosan Balatonszárszóra a táborban nyaralni, közösen iskolaszinten, és az egyik ismerősöm értett némileg az elektronikához, mindezt 14 évesen, és ő mindig csinált nekünk áramot a faházakban, ahol nem volt egyébként 220, ott egy lámpát kiszerelt, ezt ne csinálja meg senki, hogyha nincs megfelelő szakértelme, de egyébként se. Meg ez nagyon régi sztori, amikor még az emberek rosszalkottak, és hát nem követendő példa semmiképp, de nekünk mindig csinált 220-at egy elosztóval, és akkor onnantól kezdve tudtunk zenét hallgatni, magnóról, meg minden ilyesmi. Szóval volt áramellátásunk. Igen, hát ilyen ötletes sztorikat várunk. Nézzük a következőt. Matekon kiosztották a kijavított dolgozatokat. Szünetben Dani rezignáltan repülőt hajtogatott az övéből, majd naívan kidobta az utcára nyíló ablakon. A következő óránk off-ovel volt, a szünetben kialakuló hangzavart hamar lecsendesítette, egy osztály vigyázzal, majd belekezdett az alábbiakba. Dani, az rendben van, hogy valaki egyszer karót kap a dolgozatára. Még az is rendben van, ha repülőt hajtogat belőle. Na de az, hogy kidobja az ablakon, és egy emelettel lejjebb a tanáriba, egyenesen az igazgató asztalára landoljon, az már nincs rendben. Mondanom se kell, az egész osztály sírva csuklott össze a rögéstől, nem annyira mondanám menőnek, de az egyik kedvenc középiskolai emlékem, írja nekünk Zoli. Szerintem remek ez is, hát igen, hogy lehet az, hogy pont kidobja, és pont az igazgató asztalára sikerül egy repülőt lehajítania. Szóval egyszerűen mesébe illő történet. Nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzünk nyugodtan még egyet. Valaki behozott egy meleg szendvics sütőt az osztályba, és így friss meleg szendvicset ehettünk a szünetekben, a terem hátuljában működött az illegális konyhánk, írja nekünk Anna. Egyébként ez is teljesen jó, mi ezt már főiskolán csináltuk meg, ott tulajdonképpen úgy volt nálunk Esztergomban, hogy három emelet lányok, a földszint az első és a második, és a harmadikon voltak, tehát a negyedik szinten voltak a fiúk, és tulajdonképpen ott az csak egy fiú emelet volt. Volt ott zenekar, volt ott társasjátékszoba, volt mindig, ahol póker ment, de Zé barátom csinált egy konyhát is, ugyanis megcsinálta a koliban a saját kis pizza sütödéjét, és akkor le lehet adni konkrétan a rendeléseket, ki milyen pizzát és mikorra szeretne kérni, ő pedig a kis koli szobájában sütögette és árulta a pizzát. Szerintem ez is zseniális. Úgyhogy igen, hát a leleményesség az határtalan tud lenni. Lássunk egy utolsót, nálunk általánosban az egyik angol tanár palacsintát sütött a diákokkal órán. Úgy volt nálunk az angol, hogy az évfolyam három osztályát képesség szerint bontották, így sok osztálytársam is palacsintázott. Én pont nem abban a csoportban voltam, szóval nem járt a palacsinta. De egyébként igen, voltak ilyen technika órák, nekem még rémlik ez, hogy sütöttünk, főztünk, a fiúk inkább barkácsoltak, valamit összeszereltek, kimentek a kertben dolgozni, és akkor a lányok meg addig csináltak, például meleg szendvics, az konkrétan nekem megvan, hogy azt is csináltak egyszer, meg valamilyen salátát, sőt egyszer gyümölcssalira emlékszem, hogy készült gyümölcssali, és hát annyi tapasztalata még nem volt a kis fiatal lurkóknak, hogy a banánról azt a hosszú szálat leszedjék, ezért, hogy szedtük a gyümölcssalit, a tejszínes gyümölcssalit, akkor ez a banánnak ez a lógókája így folyt lefelé, és csöpögött belőle a lé, és hát nem volt annyira gusztusos. Mindegy, nagyon finom lett egyébként a gyümölcssaláta. De nem húzom tovább az időt, néhány zene múlva folytatjuk. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált? Ez a mai Cegléd hangja kérdés.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Folytatódik a Cegléd hangja az FM 92-től, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált, vagy akár ön, vagy egy ismerőse, vagy osztálytársa, vagy bárki. Kérem a jobbnál jobb sztorikat, a menő történeteket, és jönnek is szép számmal, már is Katával folytatjuk. Többször eltűntek a padokban, ablakokban hagyott tárgyaink az osztályban, és egy idő után egy osztálytársam elkezdett gyanakodni, hogy mi van, ha a takarítók nyúlták le a dolgokat. Egyikük behozott egy pici kamerát, felszerelték egy nem túl feltűnő helyre, az egyik padon ott hagytak egy pénztárcát minimális pénzzel, a kamera meg felvette, hogy a takarító bedőlt a csalinak. Jelent felett az eset, és kirúgták a takarítót. Egyébként mestermunka, nem szép dolog persze az ilyesmi, meg hát, hogyha egy kicsit okosabb az ember, rá fog jönni, hogyha tűnnek el dolgok, akkor előbb-utóbb gyanúsítva lesz, ha ott mozog. Ez így is történt, a diákok kinyomozták, lebuktatták a csalót, és hát tulajdonképpen happy end volt a történet, kivéve a takarítónak, de hát ebből is tanuljuk, hogy másokét, azt lehet tanulni, másokét ne vegyük el. Laci üzenete, itt jelezném, kedves hallgatók, hogy senki ne csinálja utána a következő műveletet, mert hogy veszélyes lehet. Laci írja, földszinten kiugrottam az ablakon az óra végén, indok. Előrehozott érettségi pénteken 2 órán volt, vidék. Ha nem érem el a buszt, szó szerint 3 órát várhattam, vagy lesétáltam 12 kilométert országúton. A második óra pont úgy ért véget, filozófiai infószakos tanulmányokkal, hogy 5 percen múlt, hogy nem érem el a buszt ilyenkor. Az ominózus esetben 10 perccel óra vége előtt, szó szerint mindenki állt már az ajtónál, de a tanár nem engedett minket, ameddig nem csengettek. Meguntam, földszinten voltunk, és kihasználtam a káoszt. Néztem, hogy a tanár azzal van elfoglalva, hogy nem engedi ki a többieket. Tavasz lévén ablak nyitva, szóval kiugrottam. Ugyan földszint, de amúgy meglepően nem sima érkezni még ilyenkor sem. Fájt is a térdem meg a lábaim utána, de nem érdekelt, elértem a buszt. Ja, hát legalább itt is remek a történet vége. Igaz, hogy kiszoktél az iskolából, és még az ablakon is kiugrottál, de elérted a buszt. Hát mindenki csak okosan, persze nyilván abban a pillanatban azt érzi az ember, hogy ki akarna 3 órát várni, de azért mindenki vigyázzon magára, és másokra is. P. azt írja, hogy egyik haverom a kéményen keresztül szökött meg egy matek tézé elől, jó fizikummal ki lehetett mászni, de akkor is para volt, a táskája már nem fért a hátára, vittem neki suli után, és még ráadásul össze is dolgoznak, de hogy a kéményen keresztül szökött ki, ez is nagyon durva, hát köszönjük szépen. No, akkor nézzük, hogy milyen üzenet jött, még csak bocsánat, forgatnom kell a lapomat. Már is itt van. Bátyám általános iskolában valamin összebalhézott az informatika tanárral, és bosszúból valami A-vírust tett az egyik iskolai gépre, talán pont a tanáréra, amitől még a DOSZ alatt is megállt egy ponton. Ez, hogyha valaki nem tudná, a DOSZ ez egy tulajdonképpen operációs rendszer, olyan, mint a Windows, csak egy régebbi kezdetleges változat. Szóval DOSZ alatt megállt egy ponton, és csak annyit írt ki folyamatosan, hogy soha többé nem kapcsolhatott be a gépet. A tanár totál megijedt, és ahogy meghalt a gép, valahogy ki is derült, hogy bátyám volt, leszedették vele, aztán aztán kapott egy igazgatóit, igen, DOSZ, régi eset. Hát egyébként oké, hogy igazgatói, de amúgy lehet, hogy mert megijesztette a tanárt, megérdemelte, de közben a számtek tanártól meg kaphatott volna valami dicséretet, mert azért egy A-vírust készíteni azért nem egy egyszerű dolog, és igen, hát lehet, hogy ebbe az irányba ment el a karrierje, szóval még hasznos is lehet. Nézzünk egy utolsót erre a blokkra. 2 random osztályterem között volt egy lezárt összekötő folyosó, leszerelt kilincsekkel. Az iskolai vécékből szereltük le, kilincseket meghebrákoltuk, nem ismerem ezt a szót, remélem nem csúnya, és ki tudtuk nyitni. Kialakítottunk ott egy cigizős helyet, egy rohadt nagy ablaka volt, annak a folyosó szakasznak elterjedt a hír, hogy minden szünetben ott dekülünk, és csak a legmenőbb arcokat engedtük be, ezáltal mi is azok lettünk, a lyuknak neveztük el. A lyuk. Hát igen, nekünk aligátor szigetünk volt, akkor még sokkal kisebbek lehettünk, de egyik barátommal a vasúti sinek mellett, ahol nem jártak vonatok egyébként, lefoglaltunk egy ilyen kis területet magunk, és az volt a mi aligátor szigetünk. Hát köszönjük szépen, és hogyha van még történet, van még előttem is jó pár, de nyugodtan írjanak nekünk, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált. 0635 92 92 5-ös. Cegléd Rádió 92 5.

Menő, vagy legalább a diákok által menőnek itt történeteket várunk a 0635 92 92-t. Ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk egész pontosan az, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált. Várjuk tehát az üzeneteket, akár e-mailben, akár Facebookon, vagy SMS-ben. Ati SMS-t írt nekünk még hozzá ennyit. Középsuli harmadikban leszettem az iskola elé felhúzott vörös zászlót, az akkor még munkáskör gondokkal 1988. március 15-én. Másnap kirúgtak. Hát, ez egyébként nagyon kemény, bevállalós, és hát ebben van egy kis hazaszeretet, úgyhogy valahol meg a saját hazád büszke lehet rád, hogy egy ilyet megmertél csinálni 88. március 15-én. Szép! Itt van nekünk Bazsi üzenete, betiltották az érettségiző diákoknak a prenkelését. Ugye, hogyha valaki nem lenne tisztában a szóval, a prenkelés ez a, hát, mint amit április 1-én a Bolondok napján szoktunk, szóval, hogy megviccelni másokat, vagy hát átverni tulajdonképpen. Szóval a prenkelést betiltották, nagy hagyománya volt pedig. Az évfolyamom annyit ért, annyit kért, hogy egy SMS-t hadd küldjünk ki minden diáknak. Ki is küldtek a sulévében, hogy a mai napon a tanítást kihelyeztük egy nem messzi parkba, kb. 200-an voltunk, rendeltünk a megmaradt osztálypénzből rengeteg alkoholt és kaját a helyszínre. A kedves apuka ott hagyta nekünk a Grill cuccát, egy 24 órás minifesztivált csináltunk, nagyon szép emlék lett. Igen, hát ez nem annyira nagy prank, máshol lesz a tanítás, úgyhogy azt a napot ott tartották meg, és hogyha egy ilyen közösségi buli lett belőle, szerintem akkor ez egy nagyon szép dolog, azért hallani olyan sztorikat, főleg Amerikából, de néha és sajnos itthonról is, hogy egészen durva módon próbálják, hát akár megalázni is a gólyákat az ilyen helyeken. Itt most ugye érettségizőkről volt szó, de hát igen, szóval csak óvatosan egymással, az emberi méltóságot mindenképpen tartsuk szem előtt. Középiskolában az osztályunk igen gyászosan állt jegyek szempontjából, ezért az osztálykópé lenyúlta a naplót és eltüzelte. Persze az új naplóba a bemondás szerint írják vissza a jegyeket, hirtelen még a legszarabb tanulónak is 3-5-4 átlaga lett, aki jön a tanárnő ütötte meg a bokáját miatta, innen is bocsi, írja nekünk Zaza. Hát ez szép. Az, hogy tehát lenyúlta a naplót és eltüzelte, ilyenről még tényleg nem hallottam. Voltak apróságok, persze átírt jegyek meg ilyesmi ellenőrzőben. De azért ez merész, és akkor így nem is csodálom annyira a jegyeket, mármint hogy átlag szempontjából nem volt olyan jó az osztály. Nem saját iskola, de kb. 25 éve Győr informatikai szakközepében egy reális zseni, informatikai és kémiai országos versenyeken is top 10-ben volt, feltörte a rendszert. Átírta a tanárok fizetését és beírt néhány jegyet ismerőseimnek. Mindenki tudta, hogy csak ő képes rá, igazgatói irodába közölték vele, hogy tudják, hogy ő volt. Amire annyit válaszolt, hogy maximum sejthetik, de bizonyítani biztosan nem tudják. Az igazgató elismerte, hogy tényleg nem tudják bizonyítani, amire a diák közölte, hogy akkor ő megy is vissza játszani az informatika órára. Azért ez milyen laza. Nem tudom, hogy ez a jó viselkedés, vagy megfelelő, de hogy azért hihetetlen. És hogy mindenki tudta, hogy ő volt, mert csak ő volt rá képes. Az is, hát igen. Köszönjük, az ilyen sztorikat várjuk, és azt hiszem, hogy ez az óra véget is ért, kedves hallgatók, de egy teljes egész még hátra van, úgyhogy a következő órában is várjuk a kérdésre a választ. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált? A Ceglét hangja SMS száma 0635 92 92. Hamarosan jövünk. FM

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca. Vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nándi vagyok, és immáron szólóban, ebben a hónapban már így van, szinte mindig, azért néha van vendégünk, de most szólóban folytatjuk a Cegléd hangját. Én továbbra is kérdezek, és önök továbbra is válaszolnak. 0635 925 925, kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio, itt is írhatnak nekünk, de SMS-ben vagy e-mailben is az előbb felsorolt elérhetőségeken. A kérdésünk pedig nem más, ma első alkalommal tesszük fel ezt a kérdést. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha az iskolában csinált, vagy csináltak mások? Azért mondom így, hogy első alkalom, mert úgy néz ki, meg rengeteg remek válaszunk van, hogy ebből lesz egy második adás is, de ezt majd pontosan bejelentem a műsor végén, amikor már biztosan látjuk ezt, de szerintem meg lesz. Már is megyünk tovább egy üzenettel, ilyeneket kaptunk például. Ezt az osztállyal közösen csináltuk, még általánosban. Farsangkor téma szerint kellett öltözni, mi a rendőrt kaptuk. Aztán kitaláltuk, hogy farsang előtt egy nappal bent maradunk, és csinálunk a tanári asztal köré börtönrácsot, természetesen papírból. Fergeteges sikere volt a sztorinak, mind a diákok, mind a tanárok tekintetében. Írja nekünk Ati. Hát szerintem ez tényleg nagyon jó, és emlékezetes, főleg, hogyha így bent sikerült maradni. Gyakorlatilag a suli után megcsinálni ezt az egészet, és másnap mindenki úgy érkezett meg, hogy egy váratlan dolog várta őket, hiszen nem így volt még előző nap, mikor elhagyták az iskolát. Szerintem ez is remek történet. Menjünk tovább egy másik, kicsit hosszabb sztori, valami e-mailben jött meg. Esküszöm, nem dicsekfész, csak kontextus. 7 éves korom óta IT-ban élek, ez 1989-et jelent, programozni is megtanultam gyerekként. Itt talán nem meglepő, hogy mire a 80-as gimiben elkezdték oktatni a számteket a 90-es évek közepén, nekem már nem sok újat tudtak mondani. Az órákon külön bérelt gépen volt, emlékszem F16 volt az azonosítója a terem bal hátsó sarkában, ha a tanár nem volt biztos abban, hogy jót mond, engem kérdezett. Külön kulcsom volt a tanári számtek terembe, amit csak kutricának hívott mindenki. A számtek érettségi formalitás volt, a tanár unottan kérdezett, mert tudta, hogy többet tudok nála, és a válaszom közepén már ment is a következő kérdése. Az 500 diákból még két fölöttem két éve járó diákról tudtam, hogy hasonló kiváltságaik vannak, és persze tudása, igazából tőlük tanultam rengeteget az órák helyett. A szervereken is sokkal több jogom volt, például szinte korlátlan tárhely, úgyhogy ahogy megjelent a Dubuk 3D, és terjesztettem el az összes gépre egy délután alatt. Ó, azok a játékok régen. Hát mi még a Prince of Persia-val csapattuk, azt bírta el a gép, és még ilyen narancssárga színű, hát tulajdonképpen nem fekete-fehér, hanem narancssárga-fekete monitorok voltak. Azokon játszottunk, és akkor az a beregő 8-bites hang, ami volt neki, hát igen, a Duke 3, de ez meg már egy másik korszak, az már, hogyha a hallgatóknak el kéne magyaráznom, ez az a típusú játék, amikor a karakternek csak a kezét látjuk, mintha a saját szemével néznénk mi a játékot, és a kezében általában fegyver van, és akkor menni kell jazzatolni, hogyha használhatom ezt a szót, darabolni lefelé az ellenséget. Úgyhogy hát ilyen játékokkal nyomtuk annak idején, és hát nagyon köszönjük Endrének ezt az üzenetet, nagyon érdekes lehetett így bejárni az órákra, az még érdekelt volna, hogy többi tantárgy esetében is ennyire pró voltál-e, vagy mi volt a helyzet. Minden esetre köszönjük szépen a remek üzenetet, és hát ilyeneket várunk a továbbiakban is. Mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki az iskolában csinált, akár ez lehetett ön is, 0635 95 95 5-ös.
1: FM 92 5, Cegléden, ez a sláger!

0: Cegléd Rádió, közös ismerős, folytatjuk is a Cegléd hangját, kedves hallgatók, Vörös Nendi vagyok, és nem is húzom az időt. A kérdésünk az volt, mi volt a legmenőbb dolog az iskolában, és rengeteg válaszunk van, úgyhogy megyünk is tovább. A tesi öltözőkhöz nem engedtek minket bemenni, csak közvetlenül óra előtt, de mi hamarabb be akartunk már menni. Volt egy ajtó előtte, ami nem volt csukva és nem volt zárva, de kívülről csak egy gomb volt, nem volt kilincs, így alapvetően kulcs nélkül nem lehetett bemenni. Én mindig kipiszkáltam a nyelvét egy merevebb kártyával, mindig engem hívtak, ha be akartok mások jutni, írja nekünk Zaza. Zazától szerintem a második üzenetet kapjuk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, ha van még sztori, nyugodtan jöhet. Angolóra előtt lekapcsoltam a termünk kis megszakítóját, hogy ne kelljen a 100 millió éves agyonhallgatott magnót hallgatnunk, írja nekünk Gergő, ez is egy jó taktika. Hát igen, és szerintem működött is, nem kellett magnózni. Egyébként az jutott eszembe most, hogy mikor angol nyelvvizsgáztam, akkor egy olyan minőségű, tényleg ilyen recsegős, ha magyar lett volna, sem értem a szavakat, jellegű szalagról játszották le a nyelvleckét, és hát azt hiszem, hogy azon meg is buktam. Később aztán egy amerikai 3 hónap kint töltött idő után simán ment a szóbeli, de akkor én a magnóra fogtam, aztán lehet, hogy az én felkészültségem volt kevés. Nem menő, inkább vicces. Oké, egy kicsit menő is. Az egyik osztálytársam gimiben vitt egy ilyen TV-videó kombót téli szünet előtt utolsó nap, és mikor lyukas órán nem volt már benne a tanár, néztük a 18 pluszos természetfilmet. Közben lestük, nem jön be a tanár arra felé, hogy nem bukunk el-e. Rég volt, de azóta sem merem elképzelni, mi lett volna, ha benyit valamelyik tanár. A lazábbak nyilván rögnének az egészen, de gyöpösebb egyének is voltak a tanári karban, ki tudja. Hát igen, ez is bevállalós, meg hát ugye fiatalokban tombol a természet és a kíváncsiság, úgyhogy ez valahol érthető. Itt van a következő üzenetünk, aki Edina. Ez gimiben történt, jött hozzánk egy új tesi tanárnő, és az A és a D, vagyis a mi osztályunk fiúit tanította abban az évben. Egy nap az összes fiút bekérték a tanáriba, mert a tanárnő elmondása szerint valaki bezárta őt a tesi szertárba. Természetesen mindkét osztály tagadott mindent, így sosem lett meg a tettes, mondjuk a tanárnő már nem dolgozott ott a következő tanévben. Hát lehet, hogy elvettétek a kedvét, vagyis hát nem ti, hanem a fiúk. De köszönjük az üzit, ez is remek sulis történet. Hogyha van még ilyen menő története önnek is, ne felejts el 0-30-5-9-2-9-2-t. Az Isten háta mögött kettővel minket középsuliban a tesi tanárnő zárt be a konditerembe. Benn voltunk órán, be sem nézett a végén, hogy maradt-e ott valaki, kintről nem lehetett ránk látni, csak csukta és zárta is. Hiába próbáltunk szólni, majd dörömbölni, még az sem sikerült, igazi fém, de ilyen szivacsos bélelt, talán nem tudom pontosan a megnevezését, volt az ajtó. Először csak pislogtunk ott négyen, aztán azt hittük csupán megvicceltek, majd poénkodtunk rajta, hogy ha egyszer megtalálnak, ilyen szakállas, kigyúrt emberek jönnek ki a teremből. Végül egyre kevésbé tetszett a dolog, szerencsénknek később még jöttek, talán foci szakkörre, és benn tárolták a labdákat, ahol voltunk. De hé, legalább megúsztam a kémiai felelést, mert ha akartam, se tudtam volna ott lenni órán. Egyébként igen, ez egy működő dolog, ha véletlenül bezárnak valahova, te nem tehetsz róla, és így megúszol egy felelést, hogyha éppen nem készültél. Jó, kedves hallgatók, erre a blokkra ennyi, de még van hátra kettő, hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
0: Az időjárásról.
1: Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Menő vagy éppen meghökkentő iskolai történeteket várunk ma a Cegléd hangjában, itt a Cegléd Rádióban, és hát jönnek a sztorik bőséggel 0635 92 92. Én kezdem azt gyanítani, élek a gyanúperrel mondhatni, hogy lesz ebből egy második adás, mert rengeteg válaszunk van, biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, de majd meglátjuk, hogy alakul, még küldjenek nyugodtan nekünk, aztán meglátjuk. Középsuli után technikumban voltunk, a világ egyik legszétesettebb fegyelmű intézménye lehetett. Összevontak több iskolát, senki nem tudta mi, merre hány méter, ki tart órát, ki helyettesít, hol tartjuk a gyakorlatot. Egy láda volt az egész. Felszereltek a bejárati kapuhoz kártyaolvasót, és mindenki kapott egy műanyag kártyát, csak akkor tudtunk bemenni a suliba, lecsibogtunk. Semmiféle kapu nem volt, ami nyílott vagy záródott volna csipogásra. A portás bácsi volt megbízva azzal, hogy figyelje, hogy csipogtál-e, és csak akkor engedett át, ha csipogtattad a kártyádat. Zseniális. Annyi volt a bibi, hogy a kártyaleolvasó nem csak az iskola által adott műanyag kártyákat érzékelte, hanem szó szerint bármit, amiben csip volt. Onnantól kezdve volt, aki kártya helyett a mobiltelefonját érintette oda a leolvasóhoz, ami készségesen csipogott erre is, de volt, aki Nintendo kézi kontrollt érintett hozzá, bármi játszott. Egyébként ez is szép sztori. Azt végül arra számítottam, hogy ki lesz használva valahogy ez a rendszer és kicselezve, de az, hogyha sort is került erre, már nem tudhatjuk meg. Diák igazgató választáson minden tanárt elraboltunk és elhoztunk a termünkbe. Azokat elsőnek, akik dolgozatot irattak volna, aztán pedig szépen lassan a többit is. Ezt Andi írta nekünk, és nagyon köszönjük az üzenetet. Szerintem Andinak is már a második üzenete. Csak így tovább, ha vannak még sztorik, amik esetleg pont a műsor közben jutnak eszetekbe, nyugodtan küldjétek el, vagy küldjék el nekünk. D üzenete a következő: összenyomós szendvicset vittem minden nap. Pár alkalom után osztálytársam mondja, hogy jól néz ki ez a szenya, nem hoznék-e neki is? Mondom, 100 forint. Oké, kell neki. Másnap már többen is kérték, muter meg szorgosan készítette minden reggel a szendvicseket, egyre többet. Azt hitte, én eszem meg mindet. Az első saját telefonom ezekből a pénzekből lett. Hát igen, ez egy nagy sztori. Ugye, aki már felfedezi a biznisz lehetőségét nagyon hamar, azok megtalálják ezeket a kiskapukat, és hát megtanulnak hasznot húzni abból, hogy esetleg másoknak mondjuk nincsen kajája, vagy nagyon-nagyon szüksége van Dragon Ball-os színes képekre. Ezt most csak úgy természetesen teljesen hasamra ütve mondtam, nem történt semmi ilyesmi az én iskolás koromban. Ezek mind gimnáziumban történtek, írja nekünk a hallgató. A buli előtti nap a WC-ben az álmennyezet fölé rejtettünk egy rakás üveg alkoholt, így a buli napján minden ellenőrzésen átmentünk a bejáratnál, majd ugye kimentünk a WC-re. Valami programra készültünk a díszteremben, hárman fiúk és egy lány. A lány át akart öltözni, mesztelere vetkőzve, és megkérdezte, elfordulnátok? A két srác elfordult, én meg azt mondtam, hogy nem, és végig is néztem. A fiúk utána mondták, hogy milyen bunkó vagyok, de a lány simán nem zavarta, szóval nem szólt semmit. Gimiben, második évben vezették be a digitális táblákat. Természetesen a számítógép kulcssal volt elzárva, de rájöttünk, hogy a táblát így is tudjuk hangszóróként használni, egy AUX kábellel és egy MP3 lejátszóval. Minden szünetben óriási bulikat tartottunk, és soha nem buktunk le. Hát köszönjük szépen, ez is remek történet, és igen, tanulságos arra is, hogy hát milyen leleményes tud lenni a fiatalság, nem a elforduló sztorinál, hanem itt az AUX kábellel és az MP3 lejátszóval. Szóval igen, mindenki csak okosan, ne csináljunk olyat, mai iskolásoknak mondom, ami esetleg sértő lehet másoknak, vagy veszélyes, de amúgy szerintem meg kell élni ezeket az éveket. Még egy blokkra visszajövünk a Cegléd hangjában, hamarosan, néhány zene múlva.
1: Cegléd Rádió,

0: senki sem bán. Ez itt a Cegléd hangja, az FM 92-tön, kedves hallgatók, és annak is második órájának utolsó blokja, úgyhogy most minden bele kell, hogy férjen. Hát úgy értem, hogy három üzenet fog beleférni, mert mindenki más, aki már később írta meg nekünk, vagy hát sorban áll, az majd a következő adásban, mikor másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. A témával, ami nem volt más, mint a mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált, ez persze lehet ön is, lehet egészen más, és a lényeg, hogy küldje el nekünk a 0635-92-t-92-5-re. És hát vannak sztorik, rengeteg van, ezért mondom, hogy lesz még egy adás, az utolsó hármat pedig most besűrítjük. Pisti írja az elsőt: általános 7. és 8. osztályban az Ildikónak megnézhetted a cicijét 50 forintért a WC-ben. Akkoriban 50 forintért elég sok mindent lehetett kapni, úgyhogy nem volt olcsó. Mivel csak egy-egyben lehetett, utána mindenki azt hazudta a többieknek, hogy megfogdoshatta, vagy egészen más is történt. Ez persze jó reklám volt, és a szűk kör újra és újra ráköltötte a pénzt. Valóban beleég az ember agyába, sosem láttam azóta szebb cicit. Hát köszönjük szépen, remélem, hogy ilyen késői órán talán ez a tartalom belefér, meg hát ez a fiatalságról szól, úgyhogy szerintem igen, ez is elég vad iskolai történet. Egy videójátékban feltörte valaki az iskola tanárainak az e-krétáját, e-kréta fiókját, és a bukó diákoknak átírt jegyeket felhúzta az átlagokat, és... Azt írja utána a kedves hallgató, hogy eskü nem történt meg, most hogy le akarja fedni az egészet, vagy pedig megtörtént, hát ezt most akkor döntsék el a kedves hallgatók. Ezt egyébként Robi írta nekünk. Anita pedig az utolsó üzenet küldünk, akit beolvasunk ma, a villanyrezsót hoztak be, volt tükörtojás, rántotta, majd palacsinta is, találékony osztály voltunk, hosszabbíton és plusz eloszton lógtak a telefonjaink és társai, tehát még tölteni is tudtunk a kaja mellé. Hát igen, sőt, hát mi abban a korszakban kezdtünk még el suliba járni, mármint az én korosztályom, mondja ezt a műsorvezető, amikor még nem voltak mobiltelefonok, aztán persze, hát így általános iskola, de inkább középiskola elején, tehát általános iskola végén ezt akartam először mondani, talán akkor még nem, de szépen jöttek be ezek a nyomógombos legegyszerűbb telefonok, akinek még volt Snake, a kis kígyós játék a telefonján, ő volt az istencsászár, nekem az nem volt soha, de hát kibírtam, de aztán egy időben lett olyan telefonom, amin volt. És hát akkor az volt a legnagyobb szám, de igen, például ezekkel volt a nagy baj, hogy hogyan is tudjuk tölteni majd, meg ilyesmi, hogyha esetleg annyit használjuk. De hát aztán a technikai fejlődés végig ilyen volt. Mi végig kísértük még a kazettás korszakot, amikor rendes magnókazettát kellett a magnóba tenni, aztán jöttek a CD-lemezek, és hát azóta a DVD kora is leáldozott, meg a Blu-ray sem igazán megy már. Úgyhogy igen, hát nagyon sok változáson mentünk át ilyen szempontból az elmúlt években, de így mindenféle bulit meg tudtunk csinálni. Mi tényleg azok voltunk, akik, hogyha már a végén egy kicsit személyeskedhetek is, hogy még kazettás magnóval csináltuk az első osztálybulikat, aztán CD lejátszóval csináltuk meg azokat a sulis diszkókat, amire már minket kértek föl, utána jött egy kis bakelites korszak, amikor már az elektronikus zenét kevergettük, és aztán a legvégén most már a digitális eszközökkel, persze, nehogy félreértsen bárki is, a bakelittel a legjobb zenélni, az az igazi, a legjobb hangzás és a legnagyobb kihívás is keverés szempontjából, de most már a technika megegyszerűsíti azt, hogy simán pendálval vigyük be a zenéket, úgyhogy mi végig próbáltuk az összes verziót, gyakorlatilag csak Wurlitzerrel nem zenéltünk, de még olyan születésnapom is volt, mikor Wurlitzerről szólt a zene. Mindegy, ne menjünk ebből bele. Kedves hallgatók, remek kis nosztalgia volt ez az adás, és hát lesz majd folytatás, nem a holnapi napon, hanem majd egy másikon, de még folytatjuk ezt a témát, mert remek kis téma volt, köszönjük a remek üzeneteket és a sok-sok üzenetküldést, mindenkinek további szép estét, Vörös Nándi egyelőre búcsúzik, találkozunk holnap, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Tól duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mint több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg zseniális hetet. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglid mindjárt kezdődik, már is mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal játszom Alan Walker Better Off című felvételét. Maradjanak velem még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. A képviselők ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merénylet egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh Szcseppén ért sikeresen földet. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
3: Az időjárásról.
6: Változékony időre számíthatunk, a délelőtt folyamán még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Napközben 29-33 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű. Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a ceglédiek kedvenc dalaival, és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esemben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Hajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh Szjeppén ért sikeresen földet. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
1: Az időjárásról.
0: Változékony időre számíthatunk, a délelőtt folyamán még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Napközben 29-33 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál 18 óráig Süveges András, itt a 92-től a jó reggelt Szegédet dalokkal folytatjuk, nem sokára pedig jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Szegléd! So, sisters, let me...

0: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggel!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal ez a dal szól, a címe Get Lucky. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja a Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szórófegyverrel támadta rendőrökre. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A Marylandben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár Kerekpár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
3: Az időjárásról.
5: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A felhősebb körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, valamint remek hetet folytatjuk egyrészt a jó reggelt ceglédet dalokkal, másrészt pedig alapszemlével. Maradjanak vele!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlében folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalal egészen pontosan. Több mint három éve alkot egy párt Szabó András Csuti és kedvese Bius, Szius Bius. Kapcsolatuk pedig még mindig ugyanolyan harmonikusnak tűnik, mint a kezdetekkor. A szerelmesek tudatosan figyelnek arra, hogy a hétköznapok és a megszokás ne vegye át az irányítást a mindennapjaik felett, ezért rendszeresen szerveznek közös programokat, sőt, nemrég egy teljesen új randi hagyományt is bevezettek. A pár szerint egy hosszú kapcsolatban különösen fontos, hogy időről időre kiszakadjanak a mindennapokból, és olyan élményeket gyűjtsenek, amelyek kizárólag kettőjükről szólnak. Csuti elárulta, hogy alapvetően a klasszikus randevúkat kedvelik. Alapvetően a klasszikus vacsora és séta kombinációt szeretjük, ha viszont elmegyünk valahová, akkor általában valamilyen különleges programot választunk. Nem iszunk alkoholt, így például a koktélbárok nem igazán vonzanak minket, inkább szeretünk új helyeket és új ízeket felfedezni, miközben azért a jól bevált kedvenceinkhez is ragaszkodunk, mondta a Borsnak Csuti. A vállalkozó azt is elárult, hogy mostanában egy egészen új szokást vezettek be, ami elsőre számára furcsának tűnt, végül azonban annyira megszerette, hogy rendszeresen visszatérnek hozzá. Amikor randi nap van, mindig igyekszünk valami újat kipróbálni. Az utóbbi időben például többször is csináltunk olyat, hogy Budapesten foglaltunk egy szállodai szobát, és ott töltöttük az éjszakát. Korábban nem is értettem, mi értelme lenne ennek, hiszen otthon kényelmesebb minden. Aztán Bius mondta, hogy ilyenkor teljesen más ingerek érnek minket, együtt fedezünk fel új helyeket, új ízeket, együtt csodálkozunk rá például egy különleges perui fúziós konyhára, és ez tényleg egészen más élmény. Bius szerint ennek pszichológiai jelentősége is van, hiszen a közös újdonságok segítenek életben tartani a kapcsolatot. Hallottam egy pszichológustól, hogy erre konkrétan szükség van. Sok kapcsolat azért laposodik el, mert ugyanazok az ingerek érik a feleket nap mint nap, már az is kizökkent a komfortzónából, ha együtt fedezünk fel valami újat. Csuti bevallotta, hogy saját magán is észrevette, mennyire könnyű beleragadni a hétköznapi rutinba. Ha őszinte vagyok, nekem otthon nagyon sok automatizmusom van. Hazamegyek és szinte ugyanazokat a dolgokat csinálom minden nap, éppen ezért ez a szállodázás nekem teljesen új élmény volt, de nagyon megszerettem. Bius azt nyilatkozta a Bosnak, szerintem minden férfi egy kicsit ilyen. Hazamegy a munka után megcsinál néhány rutin feladatot, és onnantól már vége is a napnak. Éppen ezért szerintem egy nőnek sokszor más szemléletet kell behoznia a kapcsolatba. Hogy mit mondott még Szabó András Csuti és párja Bius, ez kiderül a borsonline.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. A labdarúgó NB1 vasárnapi játéknapján kétszer is hátrányban volt a Paks. Végül a szokásos megalkubás nem ismerő támadójátékot produkálva 4-2-re nyerte meg az első forduló rangadóját a Ferencváros ellen. Erről és a nap másik két mérkőzéséről nyilatkozatokkal, elemzésekkel kiegészítve részletesebb beszámol a sportoldal és az újságformátum is. Csapatkapitányként lőtt óriási gólt Szoboszlai Dominik. Első nyári felkészülési mérkőzésen a Liverpool 4-2-re legyőzte a Sunderlandet az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik a második félidőben játszott, megkapta a csapatkapitányi karszalagot, bombagolt szerzett és gólpaszt is adott. Judi Ádám írását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Győzelmet ért a Columbusnak Gazdag Dániel pontos lövése, megszerezte idénybeli harmadik gólját az MLS-ben. A következő játéknapon a Pintér Dánielt, Luis Suarez és Lionel Messi-t is alkalmazó címvédő Inter Miami ellen játszhat. Kamler János beszámolóját olvashatják erről. Jason Button azt nyilatkozta, a Hungaroringet sosem fogom elfelejteni. 20 évvel ezelőtt 2006. augusztus 6-án a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét a Hondával, ami nem csak váratlan, de emlékezetes is volt, hiszen 7. Forma 1-es idényében több mint 100 verseny után ért el. Emellett Zsoldos Barna és Vince Szabolcs segítségével részletesen beszámol az oldal a magyar nagydíjon történtekről. Elképesztő fináléban Görögország legyőzött minket. Végletekig kiélezett mérkőzésen férfi vízilabda válogatottunk 15-14-es vereséget szenvedett Görögországtól a Sydney-ben rendezett világkupa döntő fináléjában, így ezüstéremet érhet haza. A döntőben történteket Krasznai Bence foglalta össze, Önök pedig elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és a újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Utána meg majd a dalokkal a jó reggelt, Ceglédet, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja a Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték

0: körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ennél sokkal fontosabb, hogy azonnal folytatjuk dalokkal, jön majd többek közt a Well Hello, de itt lesz velünk Calvin Harris is, és én is visszatérek, én énekelni, zenélni nem fogok, de programokat ajánlani igen, maradjanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Rádió. Rádió. 92.9.

0: Hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után egy Siren énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették, 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
3: Az időjárásról.
8: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet épített.

0: Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hétvégét. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indíts be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események meretének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejdvesztve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződése teljesen más diktálna, mint amit tenned kell. Ez nagy kihívás lehet neked, hiszen te minden esetben próbálsz a tisztesség talaján állni. Próbálj kreatív lenni, és találj egy köztes megoldást az ügyre, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Egy zene után folytatjuk a rapioroszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottam.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap energiája önbizalmat és erőt adhat neked, ami átsegít minden nehézséget. Mindez pedig szinte tapintható lesz most körülötted, így ne nagyon csodálkozz, ha közeledben az emberek úgy viselkedek, mintha egy mágnes húznál feléd őket. Ez a mágnes pedig a te személyiséged. Skorpió, ma olyan lesz legbelül, mint egy szunnyadó vulkán, így ha nyugalmat akarsz, kerüld azokat az embereket, akik rendszeresen felidegesítenek, mivel ma biztosan nem garantált, hogy velük kesztyűs kézzel bánnál. Persze az a cél, hogy kenyértörésre vigyél egy régi vitát, akkor más a helyzet. Ez esetben végük. Ma nincs esélyük ellened. Nyilas, ma duzzadó erővel és önbizalommal ébredtél, melyet felhasználhatsz arra, hogy valamilyen intenzív tevékenységet végezz. Okos dolog lehet sportra fordítani az energiát és megmérni, hol vannak éppen a határaid. Haladd meg eddigi önmagadat ma, és ne felejtsd el büszkén tudatni mindezt a külvilággal sem. Bak, jó nap lehet a mai arra, hogy tudatosítsd a környezetedben, hogy nem fogsz mindenki helyett elvégezni mindent. Mostanában ugyanis joggal érezheted, hogy egy kicsit kihasználnak és olyan dolgokat is elvárnak tőled, ami nem a te feladatod lenne. Mutass utat a többieknek, hogyan vehetik át a feladatok egy részét tőled a jövőben. Vízöntő. Ha van az életedben olyan elem, ami nem tesz boldoggá, akkor tegyél ellene. Semmi ok nincs arra, hogy annyiban hagyj egy szituációt, amely folyamatos problémákat okoz neked. Ma pedig erre a változtatásra remek alkalmad lesz. Ne hagyd elúszni a lehetőséget. Szabadíts fel magadat, lépj, változtass. Jár ez neked. És végül halak. Ma a környezetedben az emberek akkor cselekednek bölcsen, ha nem akarnak tengelyt akasztani veled. Ugyanis olyan leszel, mint egy gőzmozdony, amelyik eltakarít az útjából minden akadályt. Sem megállítani, sem eltéríteni nem lehet most a célodtól. Így az, aki próbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: FM 92. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Rögtön a Cegléd Rádióban most folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg majd a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután hat kereskedelmi

0: 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Jön majd többek közt a Train formáció, Dr. Béres Verép Tamással, Dua Lipa pedig egyedül. Én is itt leszek, programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Thank you.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A Disco Lines dalát játszom majd a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
8: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak! Hideg a Ceglédi Rádióban!
9: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. Lövöldözés történt Seattle-ben. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba a mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajó tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. A rendőrség 2 gyanúsítottat őrizetbe vett. Indítékairól egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kis termelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
3: Az időjárásról.
9: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal itt a 92-től, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, mindjárt kiderül, hogy mi a téma. Maradjanak velünk!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglém!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy beszélgetés következik. Egy régebbi dialógus, de a téma még mindig aktuális, hogy pontosan miről van szó. Azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 19. része, és hát természetesen a szokás szerint nagyon fontos egészségügyi témákról fogunk majd beszélgetni. Dr. Szabó Ivett a vendégem most is, nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
6: Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
5: Hát, hogy így végignézek magunkon, hál' Istennek, talán nem olyan dologról beszélünk, ami mindkettőnket érintene, ez bizony az elhízás. Viszonylag én úgy érzem, jól tartom magam, rólad most külön nem értekezem ez ügyben, mert talán nem lenne illendő teljesen. Minden esetre azért nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, ami betegség, de minek lehet ezt nevezni?
6: Nagyon jó oldalról közelíted meg ezt a kérdést, mert nagyon sokáig azt gondoltuk, vagy úgy vélekedtünk róla, hogy ez maximum egy ilyen esztétikai megjelenési forma, valakinek ez szimpatikus és kellemes, valakinek kellemetlen, de hogy jelenleg, jelen tudásunk szerint és a tudomány jelenállása szerint ez egy krónikus betegségnek tekintendő.
5: Uh-huh.
6: Ami rengeteg szövődménnyel jár, egészségre káros szövődménnyel jár, és kezelendő betegség. Tehát egy krónikus betegségnek tekintendő.
5: Holott ezt nem egy baktérium vagy vírus okozza, vagy valami, hanem na vajon mi? Ugye sok minden okozhatja, mert előzetesen beszélgettünk róla egy picit, hogy tehát nem csupán annyiról van szó, hogy sokat eszek, akkor meghízok. Nem?
6: Igen, ez egy rendkívül összetett téma.
5: Uh-huh.
6: Nagyon összetett terület, és nem csak arról az oldalról, hogy a kialakulásához sok minden vezet, nem nagyon sok tudományos terület, szakág is foglalkozik ezzel a témával. Tehát amikor az elhízásról vagy a túlsúlyról beszélgetünk, akkor óhatatlanul így át kell gondolnunk azt, hogy esetleg milyen biológiai tényezők vannak, és ez alatt azt értjük, hogy mondjuk milyen genetikával rendelkezik valaki. Ennél egyébként, mert azért jellemző ránk, hogy a genetikai örökségünket, ezt nagyon hangsúlyozzuk ebben a témában, de számos tudományos vizsgálat bizonyítja azt, hogy a genetikánál sokkal nagyobb jelentősége van az epigenetikának.
5: Ami
6: és ez azt jelenti, hogy az egy dolog, hogy a genetika ugye az a sejtjeinkben, a DNS-ünkben kódolt információtartalom.
5: Tehát sok volt már az apám is, nagyapám is, öregapám, dédapám is kövér volt, ezek információk. Akkor én is az leszek?
6: Nem, ezek információk. Ezt úgy kell, vagy úgy lehet elképzelni, például mint egy könyvtár, ahol rengeteg fajta könyv van, rengeteg adat van.
5: Igen.
6: Most ezen belül mondjuk leveszek, vagy keresek szakácskönyveket. De az, hogy én milyen vacsorát főzök, Uh-huh. Az attól is függ, hogy nekem milyen a kézügyessége, mennyire vagyok motivált, milyen alapanyagaim vannak, mennyit bír a pénztárcám, milyen szezon van, milyen hozzávalókat kapok.
5: Milyen szokásaim vannak például.
6: Tehát az, hogy, hogy mi van a könyvtárban adatként, és mi lesz a vacsora, az azért az nagyon sok minden tényezőtől függ. Az epigenetika az a sokféle hatás, ami befolyásolja azt, hogy az az információtartalom kifejeződjön, megvalósuljon. És a jelen tudásunk szerint és a tudományos bizonyítékok alapján a genetika, hogy milyen információt hordozok, és hogy én hány kilós vagyok, az egy 10, nagyon maximum 15%-ban befolyásoló tényező.
5: Csupán.
6: És 80-85%-ban, vagy 90%-ban is akár az epigenetika, tehát azok a tényezők, környezeti tényezők, szokásbeli tényezők, amik befolyásolják azt, hogy ez az információ tartalom kifejeződjön-e vagy sem. Uh-huh. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk így az apám is kövér volt, meg a nagyapám is kövér volt, vagy elhízott volt, vagy túlsúllyal élt, akkor elsősorban gondolkozzunk azon, hogy ők milyen életet éltek, hogy milyen szokásaik voltak, akár egy családi szokás, a táplálkozás, milyen típusú ételeket fogyasztottak, mennyire voltak aktívak, mennyire volt rendszeres az étkezés, mennyire ettük túl magunkat, milyen viszonyunk volt az ételhez, milyen viszonyunk volt a testsúlyunkkal kapcsolatosan, tehát sokkal inkább az egyéb tényezőkön múlik ez az egész dolog, mint azon, hogy az én DNS-emben milyen információtartalom van kódolva.
5: Tehát rajtunk is itt a felelősség, ugye?
6: Igen, nyilvánvalóan azért vannak olyan betegségek és kórképek, amikor ezt tesszük előtérbe, amikor valóban olyan betegség vagy olyan genetikai hajlam van, de ezek elenyészőek, tehát a jelentősége nem ennek van nagy, illetve erre kevésbé van hatásunk.
5: Aha, na még a mozgásról is fogunk beszélgetni nyilván, de azért tényleg érdekes, hogy azért vannak ilyen kövér családok, úgymond, akiknél már tényleg generációk óta megfigyelhető ez a dolog, és sokan erre fogják rá valóban.
6: Én azt gondolom, hogy ezt a témát egyrészt kellő empátiával kell kezelnünk, és mindig így helyezkedjünk bele a mások helyzetébe, tehát ők azért ebben a közegben nőttek föl, ahol a normális, az átlagos, a megszokott, a biztonságot jelentő, az a nagyobb testsúly volt. Uh-huh. És hogyha valaki ebben a közegben nő föl, kicsikora óta is, ezek a szokások, neki ez fogja a biztonságot és az ismerős helyzetet jelenteni, ha tudatos rá, ha nem, automatikusan ezt viszi magával. Tehát itt ebben az esetben van egy óriási nehéz feladatunk felismerni azt, hogy ezek a szokások, amit én hozok magammal, amiket az anyatejjel szívok magamban, és így a nem tudatosan, de hatnak rám, hogy azoknak valóban egészségügyi káros kockázata is lehet.
5: Igen, anyatejtől azért nem lehet meghízni, ugye?
6: Nem így szoktuk fogalmazni, és nyilván ilyen, akik anyatejjel táplálkoznak, az ő esetükben itt azért így megengedőbb a szakma.
5: Igen. De most egy hirtelen előttem van egy öreg bácsi, aki azt mondja, hogy bár pedig ne tegyél elém répát, meg karalábét, meg mit tudom én, valami rendes kaját kérek, egy jó pacalt, egy jó marha pörköltet, és hát nyilván akkor már ugye annak az energiatartalma picit másabb.
6: Itt megint érdemes komplexen gondolkozni itt is. Egyrészt mennyi teszik abból, mennyire él aktív életet emellett, tehát hogy valójában ő egy pozitív energiaegyensúlyban van, ami ugye raktározásra fogja sarkalni a szervezetet, és akkor megtörténik az energiaraktározás, és akkor a zsírszövet az felszaporodásához fog vezetni, illetve valóban, tehát hogy lehet-e bármilyen kompromisszumot kötni ebben, hogy akkor megeszi ezt a valamennyi pacalt, de mellette egyébként egészséges ételeket. Tehát itt megint odajukadunk ki, hogy mennyiségében, illetve minőségében mennyire értékes az a táplálék, amit ő elfogyaszt.
5: Vannak ilyen bűvös számok, amiket szoktunk hallani, nem tudom ezek mennyire legendabeliek, vagy mennyire valósak, hogy amennyivel magasabb vagy egy méternél, körülbelül annyi kilónak kéne lenni. Tehát egy 175 cm magas ember, én például körülbelül, akkor nekem olyan 75 kiló körül lenne az ideális súlyom.
6: Ez egy régi dolog volt, és magasság mínusz 110 volt már akkor is.
5: Igen, 110.
6: De BMI-t nézünk, tehát ez a testtömegindexet nézünk, és ez azért egy konkrét szám, és ez alapján fogjuk meghatározni azt, hogy valaki mondjuk a normál testsúlyukba tartozik, tartozik, a túlsúllyal rendelkezőkkel, vagy az elhízás kategóriájába esik, illetve a másik oldalról pedig a kórussoványság kategóriájába esik. Én ezt azt gondolom, hogy itt nagyjából ez egy annyira alapvető szám és vizsgálat, hogy gyakorlatilag majdhogy nem minden házi orvosnál, tehát látogatásunk első vizitjekor ezt azért szokták rögzíteni.
5: Igen, igen. Na, a kóros soványságról is fogunk majd beszélni, de szerintem az egy másik téma, mert annak sokkal több kiváltó oka is lehet, én úgy sejtem.
6: Maradjunk. Mások, tehát hogy ha nem is több, de mások. Igen.
5: Tehát maradjunk most így az elhízásnál, és a mozgást már úgy pedzegettem, tehát biztos, hogy a kettő között elég szoros összefüggés van.
6: Így van, mind a két irányban. Tehát az, aki mozgásszegényebb életmódot folytat, az nyilván hajlamosabb arra, mivel egy pozitív energia egyensúlyba kerül, tehát több energiát vesz magával táplálék kapcsán, mint amennyit felhasznál, több lesz a raktározás.
5: Igen.
6: És egyébként fordítva is, tehát aki többet mozog, az kevésbé hajlamos a túlsúllyal, az elhízással élése, illetve az sokkal könnyebben fog a testsúlycsökkentő törekvéseit elérni.
5: De ez azért nem olyan egyszerű dolog, hogy ha úgy érzem, hogy egy kicsit elhíztam, akkor most elkezdek mozogni, és akkor ezzel megoldottam minden problémát ezzel kapcsolatban.
6: Hát több szempontból sem csak erről szól, mert egyrészt, hogy valóban itt csak arról van szó, hogy túlsúllyal élünk, és vagy elhízottak vagyunk, tehát itt tényleg gyakorlatilag a testméretünkkel van baj, vagy pedig már azzal kapcsolatosan is, hogy mondjuk krónikus betegségek kialakultak ennek kapcsán. Tehát azért
5: na, ez fontos. Igen,
6: a szakmai grémium azért hozta azt az elhatározását, hogy az elhízásra krónikus betegségként tekintsünk, mert nagyon sok olyan betegséget fog kialakítani, amiről esetleg eddig nem is hoztuk összefüggésbe.
5: Mikre gondoljunk?
6: Cukorbetegség, ez is egy nagyon elterjedt nézőpont. Egyébként a cukorbetegségnek, a kettes típusú cukorbetegségnek 85-90% hátterében a túlsúly áll, és a rossz metabolikus állapot, tehát a rossz életmódunk. Amellett, hogy nagy rizikója a cukorbetegség kialakulására az elhízás, úgy a magas vérnyomás betegség, a fokozott érelmeszesedés, alvászavarok kialakulásához vezethet, fokozottabb csontritkulást is kialakíthat, önmagában az elhízás krónikus vesebetegséget is ki tud alakítani. Gyakorlatilag nincsen olyan szervünk, nincsen olyan szervrendszerünk, aminek ne lenne köze ahhoz, hogy esetleg nem célértéken van a testsúlyunk.
5: Ez érdekes, ugye, mert egyébként meg nem a vesénkben tároljuk a zsírt, hanem...
6: Nem, de hogy a zsír szövetünk az nem csak egyszerűen egy vastag párnázott réteg, ami mondjuk szigetelésre vagy tárolásra szolgál, hanem ez egy aktív endokrin szövetünk, tehát hormonokat termel a zsírsejtünk,
5: hát
6: és ez
5: is
6: a hormontermelés egyébként mindazonáltal, hogy minden szervünkre hathat, azért egy krónikus gyulladásos folyamatot fog fönntartani. És ezek okozzák, és ezek tartják fönn azokat a krónikus betegségeket, aminek a következményei már alapvetően önkor már mindenki szokott kapcsolni, hogyha van tényleg egy súlyos cukorbetegség, egy magas vérnyomás betegség, egy infarktus közeli állapot, vagy egy elszenvedett infarktus, vagy egy stroke. Tehát ez már egy olyan súlyos szövődmény, aminek egyébként lehet kiinduló pontja önmagában az elhízás.
5: Igen, de például a cukorbetegséget meg véglegesen meggyógyítani nem nagyon lehet, ugye? Jelenállás meg lehet?
6: De mondjuk abban az esetben, hogyha tényleg ez egy, mi az oka? Tehát mivel hozzuk összefüggésbe? Ugye ezt említettük, hogy a kettes típusú cukorbetegségnek azért 85-90%-ban életmódi tényezők hatására alakul ki, és ennek egy nagyon-nagyon jelentős oka az elhízás, a túlsúly. És ez azért alakul ki, mert ez a nagy zsírszövet, ez az endokrinológiai aktív zsírszövet, ez az inzulin nevű hormonunkra ellenálló lesz, nem úgy fog rá reagálni, ez az inzulin rezisztencia gyakorlatilag, és ebben ez az állapot fokozódik. De mihelyest valaki elkezd egy testsúlycsökkentő életmódot folytatni, egy egészséges életmódot, amiben szerepe van a testmozgásnak, szerepe van a megfelelő táplálkozásnak, illetve a viselkedés változások. Tehát ez egy komplex dolog, itt azért egy belső motiváció szükséges. Nagyon sok dolgot érdemes belül, tehát lelkileg, pszichésen is átgondolni ezzel kapcsolatosan, vagy esetleg valaki gyógyszeres segítséget kér, mert ezt se vitassuk el, a világ azért egyre inkább abba az irányba megy, hogy elérhetővé válnak a testsúlycsökkentő gyógyszerek. Aha. Ezekről a gyógyszerekről egyre több pozitív eredményünk van, és a szakma által egyre inkább támogatott az, hogy valaki akár gyógyszeres segítséggel lépjen a testsúlycsökkentésnek az útjára.
5: Igen, de kell hozzá ő is. Tehát mindenképpen, és a mozgás, milyen mozgásformák, amik igazából segítenek ilyenkor? Elég egy egyszerű gyaloglás, vagy azért futni kell menni, vagy focizni, vagy nem tudom mit?
6: Ez egyénre szabott legyen, tehát, hogy nyilván nem lesz mindenkinek ugyanaz a jó. Legyen önazonos, tehát szeresse az illetőt, örömet eljék benne, ne egy szenvedésnek élje meg, és legyen benne feltétlenül aerob rész. 80%-ban aerob mozgásokat javasolnak.
5: Ez mit jelent?
6: Az, amikor egy olyan felfokozott állapotban vagyunk, amikor az oxigén felhasználásunk fokozottabb. Aha. Ezek például a futás, a kocogás, a kerékpározás, amikor a pulzusunk megugrik. És emellett azért fontos az erőnléti edzés is. 20%-ban javasolnak erőnléti edzést, ez pedig inkább, amikor az izom erőnkre koncentrálunk, tehát ez nem feltétlen ezek az aerob mozgások, hanem inkább a súlyokkal végzett, vagy saját testsúllyal végzett gyakorlatok.
5: Aha. Tehát ezeket rendszeresen végezni kell, akkor
6: érdemes. Én sosem mondom azt, hogy kell, hanem hogy érdemes. És nyilván itt van egy nagy különbség, hogy mi a célunk, tehát nekünk most a testsúlycsökkentés a célunk, és mondjuk a Beachbody a célunk, vagy az a célunk, hogy egy hosszú távon fenntartható egészséges életet éljek. Mert ha ez az utóbbi, és én ezeket az irányelveket kezdem el követni, ezeknek a pontjait, a pilléreit betartom, akkor következményesen nekem ideális lesz majd a testsúlyom.
5: És jobban fogom érezni magam.
6: És igen, ez egy ilyen pozitív, egymást erősítő kör lesz, hogy azok a tapasztalások abban a folyamatban, amiben részt veszek, ezek pozitívan fognak rám hatni, mind szellemileg, mind testileg, mentálisan, minden szempontból.
5: Akkor érdemes méret tűzni, ha nem is naponta, de hetente legalább azért mérjük meg magunkat.
6: Én azt gondolom, hogy kezdjünk el gondolkozni erről a témáról, és gondoljuk át, hogy ez mennyire fontos nekünk, hogy az egészségünk mennyire fontos nekünk, a kettő között lesz összefüggés, és nagyon sok lehetőségünk van egyébként. Nyugodtan kérdezzük meg erről a házi orvosunknak a véleményét is, mert elég sok lehetőség van, ami segít minket ebben az útban.
5: Meg mi is segítünk, és még nem kizárt, hogy ez a téma valamilyen formában visszakerül majd ide egészségünkre című sorozatunkba is, amelynek 19. részének értünk most a végére. Remélem nem fogyasztottam le senkit nagyon ez alatt a néhány perc alatt, és amúgy pedig remélem, hogy nagyon sokan elgondolkodnak azon majd, hogy tényleg érdemes ezt a fránya testsúlyt egy picit figyelni, és rendben tartani, és alkalmasint tanácsot kérni szakemberektől, többek között dr. Szabó Ivettől is akár. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
6: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: Az a nap folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána pedig visszatérek majd a dalokkal. Itt a Jó reggel Ceglédben, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. Lövöldözés történt Seattle-ben. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Léna Bistró több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek

Ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.

0: kezdetét vette a 2026-27-es NB1-es szezon. A nyitó mérkőzés a Nyíregyháza-Újpest találkozó volt. Nagy reményekkel vágtak neki az idei bajnoki idénynek a lilák, a sportigazgató Dárdai Pál különösen aktív volt a nyáron, mind az átigazolási piacon, mind a közösségi médiában, és bár az új stadion projektet leállították a befektetők, a kisimulni látszó pénzügyi körülmények miatt sokan egy sokkal szorosabb bajnokságot prognosztizáltak. Ennek ellenére csúnyán leszerepeltek a fővárosiak Nyíregyházán. Hiába volt az előny a lilafehéreknél a szünetben, a Nyíregyháza megfordította a találkozót, így végül Bódog Tamás örülhetett, Szélesi Zoltán viszont ennél biztosan jobb szezon kezdetre számított. Ugyanúgy, mint a hosszú évek után, újra feljutó Honvéd, aki Kisvárdán vendégeskedett, és csupán egy döntetlenre futotta erejükből.
1: Cegléd.

Brickyard 400, 2,5 mérföldes ovál, Indianapolis International Speedway. Ez az NASCAR Cup Series verseny, amely a Daytona 500 után a legnagyobb presztízzsel bír, izgalmaiban pedig semmelyik másik verseny nem tudja felülmúlni. Igaz, hagyományaiban találni mélyebb jelentőségű versenyhelyszínt a naptárban, mivel a Cupban csupán 1994-ben debütált, de az észak-amerikai autósport egyik legfontosabb versenysorozatának, az IndyCarnak valódi mekkája. A NASCAR igaz 2021 és 23 között nem versenyzett itt, helyette az oválpálya belsejében kialakított, épített pályát használta, a népszerűsége töretlen maradt a szurkolók körében. A tavalyi versenyt hatalmas meglepetés a Bubba Wallace tudta megnyerni, előtte pedig Kyle Larson lépetett a győztesek útjára. Az idei verseny időmérőjét Carson Hossevár nyerte, és bár a NASCAR-ban nincs nagy jelentősége oválpályán a polnak, irányadóként viszont annál értékesebb. Hossevárt a top 5 esélyesként tartják számon a bookmakerek, az abszolút favorit Denny Hamlin. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A Cegléd Rádió sporthíreit hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották? Hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Karfiolleves, A menü Eszterházi Tokány tésztával, B menü Csirkemell Párizsiasan Rizibizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak, nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt éjszaka egy ikerház fele Zuglóban, a 14. kerületi Kalocsai utcában, a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről nem érkezett hír, és a tűzfal megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem halad haladhat át a Hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. 3 meghaltak, 4 megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A bordói Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordótól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. No kérem szépen, a Plusz-minusz-kettőt folytatjuk dalokkal itt a Cegléd Rádióban. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt visszatérek a napi horoszkóppal. Önök pedig továbbra is tartsanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Szegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Áramlik az energia, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, körülötted az elmúlt időszakban szépen elrendeződtek a dolgok annak megfelelően, ahogy te azt eltervezted. Ma tekints át utoljára mindent, nézd bele a legapróbb részletekbe is, és szépen indíts be a hajtóműveket. Nagy változás előtt állsz, indulj el az úton mi hamarabb. Bika, nálad jobban senki sem ismerhet téged, így a saját céljaidat is neked kell meghatároznod. Ma lehetőséged lesz arra, hogy új irányt szabj az események menetének, de ezt talán be kell vállalnod egy kisebb konfliktust is. Ne várj tovább, és ne keresd kifogást, tedd meg még ma. Ikrek, ma elérhetnek benned a folyamatok egy kritikus pontot, és végre megérhet benned az elhatározás a cselekvésre, a változtatásra. Ne ijedj meg azonban, ha ellenállásba, meg nem értésbe ütközöl, tedd meg, amit kell, és ne is nézz vissza. Ha most nem cselekszel, holnap talán már elfogy belőled a lendület. Rák, ha úgy érzed, hogy valakinek az árnyékában élsz, vagy ha vele való kapcsolatod aránytalan, ha egy viszonyban úgy érzed, hogy te mindig csak adsz, de valami keveset kapsz vissza, akkor változtass mielőbb. Tegyél meg ma egy aktív lépést az egyensúly irányába, próbálj javítani az arányokon. Ha pedig nem jár sikerrel, gondolkodj el azon, hogy mi értelme is van ennek az egésznek. Oroszlán, ma olyan érzelmi töltettel rendelkezel, hogy kiemelten foglalkoznod kellene ennek az erőnek a megzabolázásával. Könnyen lehet ugyanis, hogy most akár egy apróságra is érzelmi viharokkal reagálsz, és a környezeted miatt fejd vesztve menekül a közeledből. Persze az is lehet, hogy éppen ez a cél. Ha már mindenki eltűnt, jöhet az édes nyugalom. Szűz, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melyben az igazságérzeted meggyőződése teljesen más diktálna, mint amit tenned kell. Ez nagy kihívás lehet neked, hiszen te minden esetben próbálsz a tisztesség talaján állni. Próbálj kreatív lenni, és találj egy köztes megoldást az ügyre, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Egy zene után folytatjuk a rapi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha neked

0: napi horoszkópot itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, a mai nap energiája önbizalmat és erőt adhat neked, ami átsegít minden nehézséget. Mindez pedig szinte tapintható lesz most körülötted, így ne nagyon csodálkozz, ha közeledben az emberek úgy viselkedek, mintha egy mágnes húznál feléd őket. Ez a mágnes pedig a te személyiséged. Skorpió, ma olyan lesz legbelül, mint egy szunnyadó vulkán, így ha nyugalmat akarsz, kerüld azokat az embereket, akik rendszeresen felidegesítenek, mivel ma biztosan nem garantált, hogy velük kesztyűs kézzel bánnál. Persze az a cél, hogy kenyértörésre vigyél egy régi vitát, akkor más a helyzet. Ez esetben végük, ma nincs esélyük ellened. Nyilas, ma duzzadó erővel és önbizalommal ébredtél, melyet felhasználhatsz arra, hogy valamilyen intenzív tevékenységet végezz. Okos dolog lehet sportra fordítani az energiát és megmérni, hol vannak éppen a határaid. Halad meg eddigi önmagadat ma, és ne felejtsd el büszkén tudatni mindezt a külvilággal sem. Bak, jó nap lehet a mai arra, hogy tudatosítsd a környezetedben, hogy nem fogsz mindenki helyett elvégezni mindent. Mostanában ugyanis joggal érezheted, hogy egy kissé kihasználnak és olyan dolgokat is elvárnak tőled, ami nem a te feladatod lenne. Mutasd utat a többieknek, hogyan vehetik át a feladatok egy részét tőled a jövőben. Vízöntő. Ha van az életedben olyan elem, ami nem tesz boldoggá, akkor tegyél ellene. Semmi ok nincs arra, hogy annyiban hagyj egy szituációt, amely folyamatos problémákat okoz neked. Ma pedig erre a változtatásra remek alkalmad lesz, ne hagyd elúszni a lehetőséget. Szabadíts fel magadat, lépj, változtass, jár ez neked. És végül halak, ma a környezetedben az emberek akkor cselekednek bölcsen, ha nem akarnak tengelyt akasztani veled. Ugyanis olyan leszel, mint egy gőzmozdony, amelyik eltakarít az útjából minden akadályt. Sem megállítani, sem eltéríteni nem lehet most a célodtól. Így az, aki próbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Teddy Sims és David Guetta a Gun, Gun, Gun című dalnak köszönhetően maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök káprázhatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Javításra szorul a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pellyesác híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pellyesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
2: Az időjárásról.
6: Változóan felhős az ég az országban. A több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség. A hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal, a Cegédia kedvenceivel. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok. Azaz július 27-ével hétfővel. Tartsanak velem ezért is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: szorong, ha milyen...
1: Reinformációk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: turista.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

hallgatók, július 27-e van, tehát a mai napon az Olgák és a Liliánák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Bertolt Krisztián, Ajtónyi Rudolf, György Hugó, Konstantin Aurél, Natália és keresztény nevű ismerőseiket is. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol latin eredetű név, jelentése Lilium. Bármi is legyen az igazságnak, tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem! FM 92.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Ezen a napon 50 évvel ezelőtt elvált Tina és Ike Turner. 1963-ban született Carl Müller gitáros, a Soul Asylum együttes tagja. 40 éve pedig Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. Ők sem tudták, hogy mire számítsanak. Persze utólag sokan úgy értelmezték a koncertet, hogy Freddie Mercury-ék a vasfüggönyt jöttek lebontani, de ez csak vágyálom volt valójában. A kelet-európai piacra akartak nyitni, de nincs is ezzel semmi baj, attól még azon az estén 70 ezer ember úgy érezte, hogy nyílik a világ. Már 3 évvel korábban 1983-ban megfogalmazódott az ötlet a neves koncertszervező Hegedűs László fejében, hogy mi lenne ha. Aztán 1985-ben, mikor a Queen parádésan tért vissza a Live Aid szuperkoncerten Londonban, arról beszéltek az együttes menedzserével, hogy a következő év 26 állomásos turnéjában akár Budapest is bekerülhetne. Hegedűs pont az egyharmadát tudta ajánlani az átlagos Queen gázsinak. És ekkor jött a mentő ötlet. Mi lenne, ha a magyarok Budapesten forgatnának egy koncertfilmet az együttesről, a film forgalmazásából bejövő pénzt pedig a Queen-t illeti. Belementek. Szóval 40 éve Budapesten, a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen. Na ők jönnek természetesen itt a 92-től.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: riogatta Ceglédváros polgárjait, majd egy kecskeméti balesetet követően, amely során nem ő vezetett, felébredt a kórházban, átgondolta az életét, felépült és motorozott tovább. Mivel még így sem érezte elég mozgalmasnak az életét, az érettségi után rendőrségi szakközépiskolába jelentkezett, óriási autós üldözések, csípőből bűnöző lelövések, falon átmászások, stb. Reményében. Ehelyett nyomozott Józsi bácsi eltűnt Szamara után, a szomszédban volt, csinált esőben és nulla fokban forgalmi ellenőrzést és hasonló dolgokat. Itt már változott a zene ízlése is, mert már a mai kedvenceit hallgatom méghozzá nagy lelkesedése, Ponterát, Szeput és a kihagyhatatlan, utánozhatatlan Alanis Morissette. Őt egyébként annyira szereti, hogy fel is tetoválta a vállára. Ekkoriban ismerkedett meg a Zanzibár maradék legénységével személyesen, mert látásból már ismerte őket, és nem sokkal később már próbáltak. No, hát kérem szépen, a Zanzibár következik az énekesnő tiszteletére.
1: Ceglédrádió.

0: Árusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
3: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
2: Dehogy, ide a Nádasba.
3: Na de Béla, maga Huncut?
2: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
4: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, home staginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
0: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
7: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Ez a dal szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszó körének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csak nem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csak nem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a héten a szúnyogokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása.
6: Az időjárásról.
7: Változóan felhős az ég az országban, több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sokfelé megerősödik. Délután 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Szólok majd az időjáráshoz, és szólok majd a közlekedőkhöz. És te ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Hallgassanak ránk.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott.

0: változásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: A mai plusz-minusz kettőnek vége. Indul a hétfő délután, mutatom, hogy mivel. A hideg után azonnal a Cyril feldolgozás dalát játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Holnaptól drágul az üzemanyag Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitathatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Észak-Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolajivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a déloroszországi Rosztovna-Donuban. 2 ember meghalt, 5 megsebesültek. Belgorodot rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az újjára 2 hétig maradnak érvényben.
2: Az időjárásról.
8: Változóan felhős az ég az országban. A több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik, délután 29-33, késő este 18-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben az űk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, szokás szerint mindjárt jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velünk!
1: Szemét Rádió! Szemét Rádió! FM 92.5. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetés következik, de a téma most is aktuális. Mindjárt kiderül, mi az? A riporter Szatmári Gábor.
1: Szemlétrádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 98. része. Természetesen most is a Település Fejlesztési Szövetség elnöke, Szebeni Dávid a vendégem itt a stúdióban. Szervusz Dávid, köszöntelek.
3: Szervusz Szatyi, örülök, hogy újra itt vagyunk, még ha ebben a marha melegben is.
2: Bizony, hát hál' Istennek itt azért a hűtőmasinák dolgoznak, muszáj is, már csak a gépek miatt is, nem csak miattuk. Na, szóval a lényeg az, hogy azért még benne vagyunk a nyárban, de ettől függetlenül a naptár már bizony lassan augusztus közepét mutatja, amikor beszélgetünk, tehát mindjárt itt a szeptember, és akkor indul a tanév, nem csak általános iskolában, meg középiskolában, hanem az egyetemeken, és most főként erről fogunk beszélni, mert ugye az egyetemisták azért az egyetemi városokban, hát vagy kollégiumban laknak, vagy pedig albérletet keresnek maguknak, vagy van más lehetőség, erről is szót ejthetünk majd. Minden esetre ilyenkor megy a nagy albérletkeresési időszak már augusztusban, és ebben próbálunk egy kicsit segíteni talán. Bár nekem volt olyan középiskolás osztálytársam is, aki albérletben lakott, még annak idején a 80-as években, de ez nagyon ritka volt. Tehát akik nem odavalósi voltak, ott Békés Csabaiak, ahol én jártam a suliba. Azok túlnyomó része azért nyilván kollégiumban élt, de volt egy-kettő, akik valóban albérletet vettek ki. Na, szóval, hogy is megy ez a dolog? Ez régi történet már, de mindig változik. A 2025-ös helyzet milyen ilyen szempontból?
3: Ezekben a hetekben éli át általában az ország a nagy költözést, jellemzően a fiatal korosztályban, igen, ahogy itt beszéltük is előtted. Augusztus és szeptember első egy-két hete, az azért nagy mozgás. Kicsit olyan, mint a Harry Potter könyvekben, tudod, amikor a nyári vakáció után Harry visszatér a Roxfordba. Na, nagyjából ezek a mozgások indulnak be, akár Budapest, Szeged, Győr, Debrecen, hogy csak a legnagyobbakat említsük, hiszen azért van, hogy lejártak szerződések, van, aki mondjuk most lesz első éves.
2: Pontosan.
3: Ilyenkor ugye a szülők nagyon gondolkoznak, hogy na, mi legyen. Ha megtehetik, mondjuk vegyenek egy lakást,
2: na,
3: és,
2: ez
3: akkor, és akkor később majd azzal kezdenek valamit, jó lesz a gyereknek, később vagy eladják, vagy kiadják, vagy azt mondják, hogy hát most erre a néhány évre nézzük meg, menjen bérletbe a gyerek.
2: Igen,
3: sokféle döntés van.
2: Van ilyen, a ismerőseim között is voltak olyanok, akik egyszerre mentek egyébként testvérek egyetemre, Budapestre, és fogták a szülők, és vettek egy lakást. És hát, hogy aztán ennek mi lesz a sorsa, az pontosan nem tudom én sem, de hogy végeznek, akkor nyilván majd eldöntik, hogy megtartják, valamelyiküknek esetleg kell, akkor ő ott maradhat, vagy esetleg kiadják hosszabb távon a bérletbe, mert az nem olyan rossz üzlet egyébként, ugye?
3: Attól függ, ugye mit tekintünk rossz meg jó üzletnek, hozam alapon már nem ad a lakáskiadás kiemelkedő hozamot, 5-6% között van jellemzően az éves hozam jelenleg, amit el lehet érni vele, ami miatt az elmúlt években azért mégiscsak megérte lakást venni, vagy egyáltalán ingatlant, az a felértékelődés, tehát a hozamnak a nagyobbik része az árban keletkezett. De visszatérve, itt azért a ceglédi ismerősök is sokan ebben a helyzetben vannak, hogy keresnek helyet, akár venni, akár bérelni, vagy éppen már van nekik, és ki akarják adni. Budapest nincsen messze, jellemzően a ceglédiek Budapesten tulajdonolnak, ilyen jellegű ingatlant vagy oda mennek, mondjuk egyetemre, esetleg Szeged, Debrecen, de azért Budapest vezet.
2: Persze, igen.
3: És ez az év, ez most annyiban másabb, mint a korábbiak, hogy a piacot a szokásos keresés mellett megmozgatja az Otthon Start hitelprogram, amiről valószínűleg már hallottál te is, meg a rádióhallgatók
2: is. Az országos sajtóban azért ezt eléggé nyomják, igen.
3: Így van, röviden összefoglalva, ez egy kedvező feltételű hitel, 3%-os fix kamattal, fix éves kamattal, és akár 25 évre elnyújtva, 25 igen, éves futamidőre, technikailag akár 10%-nyi önerővel is, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy a banktól függ, hogy ő engedi-e, hogy 10%-os önerővel, vagy inkább azt mondja, hogy 20%-os önerő legyen, de a törvény lehetőséget nyújtana a 10%-ra is. Úgyhogy ez az, ami miatt most egy kicsit más a keresés, akár egyetemistáknak, akár a szüleiknek, mint eddig. Hiszen most azért jogosan többen elgondolkoznak azon, hogy akkor most talán a bérlet helyett vegyenek lakást. Igen. Ennél fogva idén azt látjuk, hogy egy kicsit, attól függ, melyik környéket nézed, mondjuk Budapesten, de vagy a bérleti díjak emelkedésének az üteme csökkent, vagy nem is emelkedett, tehát stagnált.
2: Így van.
3: Mivel már most ezekben a hetekben többen mondjuk kivárnak, hogy megjelenjen szeptember 1-től ez a hiteltermék hivatalosan és a bankok kínálatában. Így aztán nincs feltétlenül akkora kereslet éppen a bérletekre, mint korábban. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként átmeneti hatás lesz, mert szeptember-októbertől meg beindul a roham, hiszen az azért látszik mondjuk az ingatlanos cégeknél az érdeklődésekben, hogy nagyon megugrott az ingatlan adásvételek iránti vevői érdeklődés már készülve erre az őszi hitelfelvételi rohamra.
2: Nyilván, igen. Igen.
3: Ez egyébként nyilván azt fogja jelenteni, hogy az ingatlanok ára, mivel a kínálat az nem fog bővülni, hiszen nem épülnek hirtelen 2-3 hónap alatt új lakások, az ingatlanok ára tovább fog emelkedni.
2: Aha.
3: Úgyhogy ez összességében jelenleg én úgy látom, hogy azoknak, a ceglédieknek lesz jó, akik még az elején tudnak venni lakást kedvező feltétellel, vagy már van lakásuk. És nem feltétlenül csak Budapesten, mert hogy kisebb mértékben, de ugyanúgy érinteni fogja az áremelkedés a ceglédi ingatlanokat
2: is. Igen. Már kormány célja az, ezt maga a miniszterelnök is elmondta, ugye, hogy minél több tulajdonos legyen, tehát ne bérleményekben lakjanak az emberek, mert egyébként nyugaton, akár Amerikában is, nagyon sokan szinte egész életüket bérlakásban töltik el, de itt meg az a cél, hogy minél inkább saját tulajdonban lakhassanak az emberek. Tehát mondjuk hosszabb távon, több évre előre tekintve, ennek milyen hatásai lehetnek?
3: A miniszterelnök szerintem nem kockáztatott sokat, amikor ezt mondta, hogy ez a magyar álom, ő így fogalmazott, hiszen egyébként Magyarországon hagyományosan magas a saját tulajdonú ingatlanok aránya.
2: Igen.
3: A magyarok azt tanulták meg az elmúlt 5-6-7 évtized során, hogy a legbiztosabb dolog az az ingatlan. Azt nem tudják, ha minden jól megy, elvenni tőlük, ezért is ragaszkodnak hozzá. Ez egyébként megnehezíti aztán a társadalmi mobilitást is, tehát amikor mondjuk Kelet-Magyarországról.
2: Igen, azért ragaszkodnak a kis lakásukhoz, meg házukhoz, igen.
3: A saját élettörténetedre gondolsz, ott is megfigyelhető ez, hogy dél, illetve Kelet-Magyarországról átvándorolni nyugatabbra az országon belül. Ez a jelenség a mai napig él.
2: Igen.
3: De gondolj bele, hogy aki mondjuk a Hajdúságban, egy kisebb faluban, vagy Borsodban, vagy Békés megyének leszakadt részein, hiszen vannak ilyenek is,
2: hogyne,
3: lemaradt térségek, tulajdonol egy ingatlant, ha azt eladja, abból nem tud venni, mondjuk Pest megyében,
2: persze,
3: vagy éppen Győrmoson, Sopronban. Tehát ez a másik oldal meg nyilván gátja a mobilitásnak is.
2: Persze,
3: de azért azt ismerjük el, hogy a kormányzatnak több rétű intézkedései vannak, többek között van egy tőkeprogram, amiben lakásépítésre adnak tőkeforrást nagy ingatlan fejlesztőknek. Most ebben ne menjünk bele, hogy ennek a részletei mik, meg mennyire jó, de a lényeg, hogy elvileg lenne itt kínálati oldalon is lakásbővülés, de még ha ez össze is jön, ez akkor is még azért mondjuk 2, esetleg 3 év, mire tömegesen piacra kerülhetnek ezek a lakóingatlanok, amiket mondjuk érint ez a tőkeprogram. Tehát, ha azt kérdezed visszatérve, hogy hosszabb távon mik a hatásai, én azt gondolom, hogy 2-3 évig ugyanúgy meglöki, tehát a mechanizmus ugyanaz, mint a csokk támogatások esetében.
2: Igen.
3: Meglöki az ingatlan árakat felfelé. Az ingatlan árak leginkább akkor tudnak majd mérséklődni, hogyha a kínálat is bővül, elsősorban a lakhatási válsággal leginkább érintett területeken. Ez Budapest és Debrecen környéke, illetve egyre növekvő mértékben Szeged is, ahol az utóbbi egy évben nem függetlenül az elektromos autógyártó BYD beruházásától megugrottak az ingatlan árak.
2: Igen, igen. Most ugye elsősorban egyetemi városokról beszéltünk, de hát Cegléden is vannak albérletek, én magam is hosszasan tudnék mesélni arról, hogy hány albérletben laktam itt annak idején, amikor ide költöztem, hát már közel 30 évvel ezelőtt. Szóval az itt is vannak albérletek, és nyilván az itt lakók is gondolkodnak ebben, hogy esetleg az olyan lakásaikat vagy házaikat albérletbe kiadják, amik erre alkalmasak. Van egy ilyen törekvés, és vagy ez ilyen esetszerű itt mondjuk egy cegléd nagyságú városban?
3: A cegléd bérletpiac az szerintem évek óta jelentős részben feketén működik.
2: Hoppá, igen.
3: Igen, ezt abból látod, hogy mondjuk ha összehasonlítod más településekkel a hirdetéseket, hogy mennyit hirdetnek,
2: igen.
3: Azt látod, hogy Cegléden viszonylag keveset hirdetnek. Ennek oka, hogy a ceglédiek körében még talán a 90-es évekre visszamenőleg van egy olyan érzés, hogy a bérlők azok egyrészt lelakják.
2: Igen.
3: Ez még nem azt jelenti, hogy feketén adják ki, hanem van, aki inkább ki se adja, tehát tudok ilyeneket is, akik inkább ki se adják, de a másik oldalon meg a ceglédi piac, én úgy érzem, hogy sokszor inkább és részben azért a bizalmatlanság miatt ismerősök
2: igen.
3: felé adja ki. Uh-huh. Azért ez egy olyan méretű város, ahol sok ismerős van, lehet olyat találni
2: persze.
3: általában, uh-huh. akinek ilyen bérlési lehetőségre van szükség, de ha már ismerős, akkor sokszor megoldják úgy, hogy na akkor nem írunk szerződést, vagy írunk egy szerződést, de nem jelentjük be a NAV felé, 15%-os esziát kéne fizetni személyi jövedelemadót a bérlés uh-huh. után, ami egyébként nem sok, de van, aki ezt sem akarja, mondva, hogy úgyis igen. ismerősnek adja ki. Aztán persze ebből jöhetnek ilyen vitás esetek, hogy mondjuk megromlik az ismerettség, nem tudja kirakni a bérlőt, tartozik majd valamelyik fél a másiknak, de hát mivel nincsen egy ilyen hivatalos, papíros része, így aztán már nehéz igazságot tenni.
2: Igen.
3: És ez aztán gerjeszti tovább, hogy a piacra, nyílt piacra, ha megnézed a hirdetéseket, viszonylag kevés ilyen albérlet kerül. Ezért aha. annak a kevésnek, amit meg hivatalosan adnak ki, magas az ára.
2: Igen, igen. Fú. Hát ez most biztos, hogy beindul. Hát nem, itt Cegléden nem feltétlen szeptembertől, tehát itt megy egész évben a maga módján. Az egyetemi városokban pedig szeptemberben fog ez jobban beindulni. És hát aztán szeptembertől ugye hát jön ez a 3%-os lehetőség, és azt hiszem, hogy ez is kicsit majd megmozgatja itt az ingatlan piacot. Hát majd meglátjuk, hogy kik mennek inkább a bérlés felé, és kik inkább a saját tulajdont szeretnék megszerezni. Nem mindegy, nyilván, de hát ha lesznek ebből fejlemények, akkor szívesen beszélek róla itt ebben az adásban a későbbiek során is.
3: Szerintem egy fél év múlva már láthatók jó. majd adatok alapján, hogy mi történt. Én egyébként azt vetítem előre, hogy Cegléden szintén nőni fognak az ingatlanárak, részben azért is, mert a budapesti ingatlanok egy jelentős része kiesik ebből a kedvezményes körből,
2: igen.
3: mert drágábbak mondjuk, mint
2: úgy.
3: Ahogyan
2: igen.
3: a feltételekben benne van, ezért az a kiköltözési hullám ilyen szempontból szintén folytatódik majd.
2: És érinthet akár minket is.
3: Így van.
2: Így van, igen. No, hát fél év múlva akkor visszatérünk rá, fél percen belül viszont be kell fejeznünk az adást, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és hát készüljenek föl a szülők, a fiatalok arra, hogy egy új világ jön bizonyos szempontból, de hogyha odafigyelnek, akkor okosan, ügyesen akár saját ingatlant, akár pedig egy normális áru albérletet is tudnak szerezni egyetemi városokban, akár Budapesten is. Na, szóval majd ráfigyelünk erre a témára, jó?
3: Rendben.
2: Oké. Okay. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én pedig, hogy fogadtál.
1: Cegléd Rádió 92.5.
0: Egy régebbi beszélgetés szólt itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A mikrofonnál a dialógus után újra Süveges András, folytatjuk azon a dalokkal. Tartsanak velem!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a

0: Kiégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és víziős tények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal érkezik majd BB Rexet kiváló muzsikával. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddig intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shoot lejárata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
2: Az időjárásról.
9: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána, ha minden igaz, akkor Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nándi. Most meg folytatjuk slágerekkel, hamarosan pedig a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Nyári

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió.
1: A közös ismerős.
3: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
3: Cegléd Rádió. A munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalon egészen pontosan. Több mint három éve alkot egy párt Szabó András Csuti és kedvese Bius, Szius Bius. Kapcsolatuk pedig még mindig ugyanolyan harmonikusnak tűnik, mint a kezdetekkor. A szerelmesek tudatosan figyelnek arra, hogy a hétköznapok és a megszokás ne vegye át az irányítást a mindennapjaik felett, ezért rendszeresen szerveznek közös programokat, sőt, nemrég egy teljesen új randi hagyományt is bevezettek. A pár szerint egy hosszú kapcsolatban különösen fontos, hogy időről időre kiszakadjanak a mindennapokból, és olyan élményeket gyűjtsenek, amelyek kizárólag kettőjükről szólnak. Csuti elárulta, hogy alapvetően a klasszikus randevúkat kedvelik. Alapvetően a klasszikus vacsora és séta kombinációt szeretjük, ha viszont elmegyünk valahová, akkor általában valamilyen különleges programot választunk. Nem iszunk alkoholt, így például a koktélbárok nem igazán vonzanak minket, inkább szeretünk új helyeket és új ízeket felfedezni, miközben azért a jól bevált kedvenceinkhez is ragaszkodunk, mondta a Borsnak Csuti. A vállalkozó azt is elárult, hogy mostanában egy egészen új szokást vezettek be, ami elsőre számára furcsának tűnt, végül azonban annyira megszerette, hogy rendszeresen visszatérnek hozzá. Amikor randi nap van, mindig igyekszünk valami újat kipróbálni. Az utóbbi időben például többször is csináltunk olyat, hogy Budapesten foglaltunk egy szállodai szobát, és ott töltöttük az éjszakát. Korábban nem is értettem, mi értelme lenne ennek, hiszen otthon kényelmesebb minden. Aztán Bius mondta, hogy ilyenkor teljesen más ingerek érnek minket, együtt fedezünk fel új helyeket, új ízeket, együtt csodálkozunk rá például egy különleges perui fúziós konyhára, és ez tényleg egészen más élmény. Bius szerint ennek pszichológiai jelentősége is van, hiszen a közös újdonságok segítenek életben tartani a kapcsolatot. Hallottam egy pszichológustól, hogy erre konkrétan szükség van. Sok kapcsolat azért laposodik el, mert ugyanazok az ingerek érik a feleket nap mint nap, már az is kizökkent a komfortzónából, ha együtt fedezünk fel valami újat. Csuti bevallotta, hogy saját magán is észrevette, mennyire könnyű beleragadni a hétköznapi rutinba. Ha őszinte vagyok, nekem otthon nagyon sok automatizmusom van. Hazamegyek és szinte ugyanazokat a dolgokat csinálom minden nap, éppen ezért ez a szállodázás nekem teljesen új élmény volt, de nagyon megszerette. Bius azt nyilatkozta a Borsnak, szerintem minden férfi egy kicsit ilyen. Hazamegy a munka után megcsinál néhány rutin feladatot, és onnantól már vége is a napnak. Éppen ezért szerintem egy nőnek sokszor más szemléletet kell behoznia a kapcsolatba. Hogy mit mondott még Szabó András Csuti és párja Bius, ez kiderül a borsonline.hu oldalról.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. A labdarúgó NB1 vasárnapi játéknapján kétszer is hátrányban volt a Paks. Végül a szokásos megalkúvás nem ismerő támadó játékot produkálva 4-2-re nyerte meg az első forduló rangadóját a Ferencváros ellen. Erről és a nap másik két mérkőzéséről nyilatkozatokkal, elemzésekkel kiegészítve részletesen beszámol a sportoldal és az újságformátum is. Csapatkapitányként lőtt óriási gólt Szoboszlai Dominik. Első nyári felkészülési mérkőzésen a Liverpool 4-2-re legyőzte a Sunderlandet az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik a második félidőben játszott, megkapta a csapatkapitányi karszalagot, bombagolt szerzett és gólpaszt is adott. Judi Ádám írását olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Győzelmet ért a Columbusnak gazdag Dániel pontos lövése, megszerezte idénybeli harmadik gólját az MLS-ben. A következő játéknapon a Pintér Dánielt, Luis Suarez és Lionel Messit is alkalmazó címvédő Inter Miami ellen játszhat. Kamler János beszámolóját olvashatják erről. Jason Button azt nyilatkozta, a Hungaroringet sosem fogom elfelejteni. 20 évvel ezelőtt 2006. augusztus 6-án a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét a Hondával, ami nem csak váratlan, de emlékezetes is volt, hiszen 7. Forma 1-es idényében több mint 100 verseny után ért el. Emellett Zsoldos Barna és Vince Szabolcs segítségével részletesen beszámol az oldal a magyar nagydíjon történtekről. Elképesztő fináléban Görögország legyőzött minket. Végletekig kiélezett mérkőzésen férfi vízilabda válogatottunk 15-14-es vereséget szenvedett Görögországtól a Sydneyben rendezett világkupa döntő fináléjában, így ezüstéremet érhet haza. A döntőben történteket Krasznai Bence foglalta össze, önök pedig elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és a újságformátumban is.
0: Cegléd rá!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdaságról.

0: Gazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
1: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
2: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
3: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
2: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
1: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
8: Welcome to

0: Welcome to Saint-Tropez. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalai van. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli szél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hosszal. A hírek után Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki nem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet tegnap estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
2: Az időjárásról.
9: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Folytatjuk kiváló slágerekkel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és nem sokára a mai nappal foglalkozok, azaz július 27-ével hétfővel. Tartsanak velem!
1: FM 92 Őszeglédre. Rádió.

0: time. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Ozsgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható, mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
3: Reklám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, július 27-e van, tehát a mai napon az Olgák és a Liliánák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Bertolt Krisztián, Ajtony Rudolf, György Hugo, Konstantin Aurél, Natália és keresztény nevű ismerőseiket is. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol latin eredetű név, jelentése Lilium. Bármi is legyen az igazságnak, tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Ezen a napon 50 évvel ezelőtt elvált Tina és Ike Turner. 1963-ban született Carl Müller gitáros, a Soul Asylum együttes tagja. 40 éve pedig Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. Ők sem tudták, hogy mire számítsanak. Persze utólag sokan úgy értelmezték a koncertet, hogy Freddie Mercury-ék a vasfüggönyt jöttek lebontani, de ez csak vágyálom volt valójában. A kelet-európai piacra akartak nyitni, de nincs is ezzel semmi baj, attól még azon az estén 70 ezer ember úgy érezte, hogy nyílik a világ. Már 3 évvel korábban 1983-ban megfogalmazódott az ötlet a neves koncertszervező Hegedűs László fejében, hogy mi lenne ha. Aztán 1985-ben, mikor a Queen parádésan tért vissza a Live Aid szuperkoncerten Londonban, arról beszéltek az együttes menedzserével, hogy a következő év 26 állomásos turnéjában akár Budapest is bekerülhetne. Hegedűs pont az egyharmadát tudta ajánlani az átlagos Queen-gázsinak. És ekkor jött a mentő ötlet. Mi lenne, ha a magyarok Budapesten forgatnának egy koncertfilmet az együttesről? A film forgalmazásából bejövő pénz pedig a Queen-t illeti. Belementek. Szóval 40 éve Budapesten, a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen. Na, ők jönnek természetesen itt a 92-től.
1: FM 92 Ősz. Szeglédrádió.

0: nevet még meg kell említenem. 1979-ben született Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnője, harsány, élénk lány volt mindig is, már a gimnáziumban sem a hallgatók természetéről volt írás. Talán éppen ezért lett énekkaros, és talán éppen ezért is ért véget hamarosan a kórus tagsága. Akkoriban térdig lógó ülepő farmenadrágjáról és lógó cuccairól már messziről meg lehetett ismerni, ugyanis a repzene bűvöletében élt, és másik nagy szenvedélyének mégpedig a motorozásnak. Kacsiba típusú motorjával riogatt a Ceglédváros polgárait, majd egy kecskeméti balesetet követően, amely során nem ő vezetett, felébredt a kórházban, átgondolta az életét, felépült és motorozott tovább. Mivel még így sem érezte elég mozgalmasnak az életét, az érettségi után rendőrségi szakközépiskolába jelentkezett, óriási autós üldözések, csípőből bűnöző lelövések, falon átmászások, stb. Reményében, ehelyett nyomozott Józsi bácsi eltűnt Szamara után, a szomszédban volt, csinált esőben és 0 fokban forgalmi ellenőrzést és hasonló dolgokat. Itt már változott a zene ízlése is, mert már a mai kedvenceit hallgatom, méghozzá nagy lelkesedése, Ponterát, Szeput és a kihagyhatatlan, utánozhatatlan Alanis Morissette. Őt egyébként annyira szereti, hogy fel is tetoválta a vállára. Ekkoriban ismerkedett meg a Zanzibár maradék legénységével személyesen, mert látásból már ismerte őket, és nem sokkal később már próbáltak. No, hát kérem szépen, a Zanzibár következik az énekesnő tiszteletére.
1: Ceglédrádió FM 99,6.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.
5: Ami minden ismerőst összeköt.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Losing control, crazy night.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Bemutatom azonnal, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. Kamrad közös ismerősét játszom Feel Alive címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, SEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kivonult a parlament üléséről a Fidesz és a KDNP. Az Európai Unió segítséget küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt.
2: Az időjárásról.
10: Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, azaz még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt. Folytatom dalokkal, mert ugye ezeket játszom, és persze jönnek majd a fontos, hasznos infók, programajánló és lapszemlézünk is. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah,
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borosonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. A fiatal énekesek között sem mindig jó a hangulat. Méringer Marci jelenleg az egyik feltörekvő tehetsége a magyar zeneiparnak, aki korábban beleállt a Valmar zenekarba, ám most Marics Peti sem maradhatott ki a buliból. Sokan azt gondolják a fiatal énekesekről és zenészekről, hogy mivel egy korosztályba tartoznak, akkor biztos mindenki mindenkivel jóban van. Ám ez nem így van, mivel most kiderült, hogy Méringer és a Valmar között egy kisebb konfliktus van kialakulóban. Eddig még csak egy visszafogott beszólás volt Méringer Marcitól, ám Marics Peti válasza már sokkal egyértelműbb volt. Na de miből is indult ki a konfliktus? Egy sima beszélgetős előadásnak indult az egész, amikor a feltörekvő énekes arról kezdett el beszélni a Hoppá Show előadásán, hogy ő milyen fajta zenéket szeret írni. Pharrell Williams megírta, és ez az egy dal van, ami boldog igazából. Én ezt meghagyom a Valmarnak, bocsánat, nem akarok senkivel balhézni. Én nem tudok ilyen bugyuta dalokat írni, hanem olyan dalokat akarok írni, amiknek tartalma is egyfajta érzésvilága van, jelentette ki Méringer Marci, aki ezzel a mondatával egyszerűen bugyutának nevezte Marics Peti és Valkusz Milán dalait. Bár hozzátette, hogy nem szeretne senkivel balhézni, azért úgy tűnik, hogy Peti is értesült arról a videóról, és innentől nem lesznek jó barátok egymással. Egy fesztiválon kapták el Petit és Milánt, hogy válaszoljanak pár kellemetlen kérdésre. Az egyik pedig pont arról szólt, hogy vajon Marics Petinek ki a legkevésbé kedvelt magyar előadója. Peti nem várt sokat és egyből rávágta, hogy Méringer Marci az az ember, akit nem annyira kedvel. Úgy tűnik, hogy Peti tényleg nem felejtette el Marci korábbi megszólalását, és eléggé berágott rá. Szóval hiába a bocsánatkérés, a rajongók nem nagyon számíthatnak közös dalra a következő időszakban tőlük, ám azt a lehetőséget nem szabad kizárni, hogy rövid időn belül megbékélnek egymással és meglepik majd a közönséget egy közös fellépéssel. Azonban ez most nem tűnik valószínűleg. A borsonline.hu tehát velük is foglalkozik részletesebben, meg hát persze ezzel a balhéval.
0: Cegléd Rádió.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92.6 Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Két igazi bombázó erősítette, ezt nem én mondom, a borsonline.hu írja, a TV2 legkeményebb kaland valóság showját, de szép ez a szó, az Ázsia Express 7. évadában Kiara Lord és Dávid Petra párosa próbált szerencsét a vadonban. A helyszín ezúttal Bolívia volt, ahol nem csak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kellett küzdeniük. Én ezt soha nem értettem, hogyha elmegy valaki egy ilyen tévéműsorban, nyilván nem kevés pénzt kap, mondjuk lehet, hogy napi díjat, heti díjat, és akkor írják ezt, hogy pénztelenséggel, éhséggel kell megküzdeni, de hát ha hazajön, akkor csilingel a telefonon a számla, hogy érkezett az utalás. Na mindegy, ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet. Hú, milyen jól hangzik, nem? Vagy milyen hatásvadász. A folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, ki az a Dávid Petra, ugye mindenkibe fölmerül a kérdés, na mindegy, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy Kiarával tart-e még a hírhet Siamik szövetsége, atyavilág. Miről maradtunk le? A műsor forgatásai lezajlottak, az Ázsia Express 7. évada pedig minden eddiginél keményebbnek ígérkezik, hát mondjuk minden évad előtt elmondják ezt, a párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jó indulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, írja a borsonline.hu oldal, aki kendőzetlen őszintességgel mesélt élményeiről. Ez a legjobb bulvár újságírás. Kendőzetlen őszintességgel. Na mindegy, szerintem azt elmondhatom, nyilatkozta Dávid Petra, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot, és nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk, mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality show, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy Kiarával most milyen viszonyban vannak. Tényleg súgta? Tehát ül az újságíró vele szembe, és akkor megsúgja neki, és az újságíró meg leírja. Tehát nem kellett volna súgni. Na mindegy, itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Jó, hogy ő ott szerepelt. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaink voltak. Kiarával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a Siamik szövetségét, és most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort, jelentette ki sejtelmes mosolyal az arcán a kis huncut Dávid Petra. A borsonline.hu ezzel a műsorral, meg velük is foglalkozik részletesebben, akit érdekel a sztori, hát kattanjon erre a portára.
0: Következzen egy friss dal! Itt, itt, itt

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható. Az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Kora reggel 11 és 19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: Sziasztok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most, ha minden igaz, Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nándi jön, már ami a műsorvezetőket illeti, meg legközelebb holnap érkezek reggel 6-kor. Újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali visz hall.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyagára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megbonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben.
1: Az időjárásról.
9: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Egy kis kényszerszünet után ismét nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szatmári Gábor, és már is indul a hétfő esti beszélgetős műsor itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Jó lesz ismét önökkel lenni, remélem, hogy önöknek is viszontag velem jó lesz lenni majd, és természetesen vendégeimmel. Két vendégem lesz ma is, ebben az órában, az első órában Spindelbauer Attilát látom majd vendégül. A Cegléd és térsége ipartestülete elnöke természetesen a nyári programokról, az eddig lezajlott programokról is szól, meg a további tervekről, és egy nemrégiben éppen a múlt hét végén véget ért erdélyi útról is szó lesz, ami nem kirándulás volt, hanem kifejezetten szakmai programnak volt nevezhető, úgyhogy erről is faggatom majd Attilát itt az első órában. A következő óra témája pedig a múzeum lesz, a Ceglédi Kossuth Múzeum. Hát itt is hasonlóképpen a nyár eddig eltelt részéről is fogunk beszélgetni Zakar József igazgató úrral, múzeumok éjszakájáról, a nemrégiben megnyílt kiállításról, amelyben a 60-as évek hangulatát, a múlt század 60-as éveinek hangulatát idézik föl, és természetesen a további tervekről is faggatom majd Józsefet. Úgyhogy erről szól majd a műsor túlnyomó része, és persze jönnek majd a jobbnál jobb zenék. Ezt az órát egyébként Mark Amberrel kezdtük, és a Belong Together című 2024-es dallal. Most még meghallgatjuk DJ Kincsest Varezzel karöltve, egy 2007-es sláger forog, a Te vagy a fény című dal, és utána jön majd a mai első beszélgetésünk itt a hétfő esti beszélgetős műsorban. Remélem, a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt a DJ Kincses, és Varezzel karöltve adták elő a Te vagy a fény című nótát. Ezután jön tehát a mai első beszélgetésünk. A Cegléd és térsége ipartestülete házatáján nyáron sem áll meg az élet, abszolút, sőt ők sem állnak meg, és időnként egy picit távolabbra is húzódnak. Na hát mi történik itt Cegléden, az ipartestületnél, és az Erdélyi út során Székelyudvarhelyt és környékét barangolták be, hát lássuk csak, hogy mi minden tapasztalattal és esetleg új kapcsolatokkal tértek onnan vissza. Már is erről faggatom Spindelbauer Attillát.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát beszélgetésünk, és ahogy ígértem, Spindelbauer Attila van itt velem, a Cegléd és térsége ipartestülete elnöke, akivel a nyárról fogunk beszélgetni, arról a nyárról, aminek hát mondhatjuk most már bízvást, hogy úgy kétharmada eltelt, van még hátra egy harmad, de főleg most az első kétharmadról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
2: Köszöntelek, köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit.
1: Na hát nem nagy pihenés volt ez a nyár, azért dolgoztatok rendesen. Ugye egy iparosnak a nyár sokszor éppen a legtöbb munkát jelenti.
2: Igen, főleg az építőipar területén, bizony, hogy minél többet, jobbat meg tudjunk csinálni, ugye megvalósítani, ugye ne kéne a mínuszfokokban dolgozni, meg nem is lehet.
1: Nem is lehet bizonyos munkákat
2: viszont
1: elvégezni.
2: Viszont most már nagy melegben nem lehetett dolgozni, voltak akadályok benne. Amiről be tudok számolni, hogy a kavaszirodánk az működik szépen, ott egy kicsit változtak a kamat állapotok, de a vállalkozók továbbra is elszántak és bizakodnak abban, hogy az építőipar beindul, meg a kereskedelem, és veszik fel a likviditási hiteleket.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ami várható, azt nem tudjuk, mi lesz, de amiről be tudok számolni, hogy most értem vissza egy erdélyi utazásról.
1: Na, erről fogunk még beszélni, de arról is szóljunk egy pár szót, hogy ugye ott nálatok a székház van, aminek ott a kert része is nagyon szépen megújult nemrégiben.
2: Igen, szépen. Hogyha erre kíváncsiak a hallgatók, akkor megint elárulhatom.
1: Aki még nem látta, nézze meg, mindenképpen érdemes valóban, de ott azért élénk társadalmi élet is folyik, és különféle civil szervezetek is ott megjelennek és tanyát vertek, mondhatni. Ők is dolgoztak a nyári szünetben, vagy ott nyári szünet volt tényleg?
2: Nincs nyári szünet.
1: Nincs.
2: Nálunk nincsen nyári szünet, itt folyamatosan vannak gyermektáborok, kézműves táborok, tánctábor.
1: Bizony, bizony.
2: Vannak továbbra is az oktatások, ugye folynak folyamatosan, ami az udvart illeti, vagy az épület megújulását illeti, ott pedig megújult a járda szakaszunk.
1: Igen.
2: 10 év után sikerült elérni, hogy megújuljon a Bercsény utca felől, és gyönyörű kovácsolt vas rózsakapunk lett.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Érdemes amire megnézni, ha még nem
2: várjuk,
1: látták
2: hogy
1: tényleg.
2: A rózsa felfusson, és gyönyörű látványt mutat, és illattal ezt pedig adományból kaptuk egy vállalkozó tagunktól.
1: Igen, igen, igen. Hát tényleg nagyon szép, és jó, hogy ilyen aktív élet folyik. Valahol ez volt az álmod annak idején is, amikor
2: igen,
1: átvetted
2: 11
1: a vezetést.
2: Évvel ezelőtt.
1: Igen, nem most volt az. De hogy tényleg ne csak egy egyszerű iroda legyen ez, ahol az iparosok elintézhetik az ügyes-bajos dolgaikat, hanem ennél sokkal
2: igen,
1: több.
2: Egy épület akkor értékesebb, hogyha megtöltjük élettel,
1: igen,
2: és hasznosan van kihasználva.
1: Igen.
2: Az épület nem csak ott áll.
1: Úgy-úgy. Bizony, bizony. De időnként kimozdultok ebből az épületből, és nem csak a szomszéd utcáig mentek el, hanem hát jó messzire. Amikor néhány nappal ezelőtt felhívtalak, én se tudtam pontosan, hogy merre vagytok, de jelezted, hogy éppen Székelyudvarhelyen tartózkodtok. Úgyhogy volt egy szép erdélyi utatok, ami nem egy kirándulás volt, és csak a szép tájakban gyönyörködtetek, hanem ennek komoly szakmai része is volt. Hogy is alakult ez a dolog? Mikor született meg a terv egyáltalán, hogy kiutazzatok?
2: Ez tavasszal született meg a terv, vagyis még évelején jobban mondva. Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat az erdélyi vállalkozókkal. És mivel az ipartestület megalakulása 140 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben, így ősszel, szeptemberben szeretnénk egy kerekasztal vállalkozói formot létrehozni az erdélyi vállalkozókkal.
1: Nagyon jó hangzik.
2: És ennek az előkészületeiben, továbbvitelében, kidolgozásában jártunk kint most több vállalkozóval tárgyalni. Elsőként a Székelyudvarhelyi Vállalkozók Szövetségével, az OKKS tagjaival, vállalkozóival tárgyaltam.
1: Aha.
2: Tárgyaltunk, itt nagyon hasznos eszmecserét folytattunk, és meglepetésemre nagyon sok fiatal vállalkozóval sikerült találkoznom. És pont ugyanabban a tevékenységkörben, a médiában, hogyha már itt járunk, találtam három fiatal vállalkozót, akik itt Cegléden is van három fiatal vállalkozónk, 18 év alatti, akik ugyanezt a média szakot csinálják.
1: Nagyon jó.
2: És például őket szeretnénk összehozni.
1: Ez érdekes lenne.
2: Hogy ott milyen ötletek vannak kint Erdélyben náluk, bizony, és itt Cegléd és környékén milyen ötletekkel dolgoznak.
1: De jó.
2: Konkurenciát nem jelentenek egymásnak.
1: Abszolút, persze.
2: Abszolút nem.
1: Sőt, segítik egymást.
2: És ezzel szeretnénk összekapcsolni. Na, ilyenekben gondolkodunk, hogy vállalkozásokat összekapcsolni, mint tudásban, mint inspirációban, mint pedig üzleti témában.
1: Igen, igen. És ez nyilván nem erről az egy kerekasztal beszélgetésről szólna, amit emlegettél, hanem akkor ez egy ilyen oda-vissza, tehát ők is jönnének ide, ti is mennétek oda, ez akár sok éves szép kapcsolat is lehet.
2: Igen, bízunk benne, hát Lukács Lászlóval tárgyaltunk, ő most a román agrárminiszternek a tanácsadója, vagy kabinetfőnöke, hogy nevezi. Ő például mondta, hogy nagyon sok mindenben tud nekünk segíteni. Uh-huh. Ővele már régi barátságot ápolunk egyébként. Most ott is ugye változások voltak, és ő ezt a pozíciót kapta meg. Uh-huh. És bízunk benne, hogy a továbbiakban tudunk vele együttműködni, tud nekünk segíteni. Ő volt az Erdélyi Vállalkozóknak a Szövetségének az elnöke.
1: Aha.
2: És így kapcsolatrendszere...
1: Ilyen tapasztalata is van akkor. Igen.
2: Nagyon jó tapasztalatai vannak ebben. Utána pedig csütörtöki napon a Csiki Vállalkozó Egyesület tagjaival találkoztunk.
1: Na, irány Szereda?
2: Igen, ott Csíkszeredán. Minden nap mentünk valamerre. Úgyhogy folyamatosan meglátogattunk üzemeket, tárgyaltunk vállalkozókkal, például kint egy fiatal, ez is egy fiatal vállalkozó, lépcsőket gyárt. Fém lépcsőket. Mondom éppen, hogy nekem mindig 2-3-szor kellett lépcsőt elkészítenem, mire eltalálták, hogy jó legyen.
1: Igen.
2: Ez is egy nagyon jó...
1: Megvan ennek is a tudománya.
2: Tudománya mindennek megvan.
1: Igen.
2: Itt ugye őket is meghívtuk, hogy nálunk, amikor lesz ez a kerekasztalforum, egy részt vegyenek
1: rajta. Itt lesznek ők is.
2: Ha nem tudnak eljönni, akkor online-ban közvetítés.
1: Ma már ez sem akadály.
2: Nem akadály.
1: Igen.
2: És főleg, hogy vannak szakembereink hozzá, így meg is tudjuk oldani majd.
1: Pláne. Igen, igen, igen.
2: Utána a pénteki nap volt a legszorosabb, mert elmentünk a Ojtozi szorosba.
1: Na, akkor az jó szoros volt
2: ott
1: valóban.
2: Megnéztünk egy vendéglőt, ami Józsi bácsi épített saját kezével a lányával.
1: De jó.
2: De sajnos a tavaly évben leégett.
1: Júj.
2: A tetőszerkezete neki, és így adtunk inspirációt, bizodalmat Józsi bácsinak és lányának Jankának, hogy mentek a magyarok hozzájuk látogatni, és a 90 éves Józsi bácsi erőt gyűjtött magán ezzel, hogy meglátogattuk őt.
1: Hogy érdemes azért hogy még tovább
2: érdemes,
1: gondolkodni.
2: Igen, tovább gondolkodni, és csinálni, és folytatni.
1: De szép ez.
2: És tulajdonképpen a vállalkozások így működnek, hogy biztatni is kell egymást, kitartani egymás mellett.
1: Igen, igen, igen. A sok rokonság is lehet egyébként valóban a két térség között, mert ugye az itteni iparosok is nem abban gondolkodnak, hogy majd, na majd Szombathelyen csinálok egy beruházást, vagy stb., hanem szűkebb körben gondolkodik földrajzilag, és valahol ott szerintem az erdélyek is, a székelyek is, hogy ők is szűkebb körben gondolkodnak, és ezáltal nagyon sok rokon gondolat születhet.
2: Most látnák a rádióhallgatók, kirázott a hideg is, nagyon összetartók.
1: Fontos.
2: Hazaszeretők, szeretik a földjüket.
1: Igen.
2: És ez nagyon jó dolog, ahogy ott voltunk, hogy összetartanak és segítik egymást. Utána pedig találkoztunk a Sepsiszentgyörgyi Kovászna megyei vállalkozókkal.
1: Igen.
2: Akik ismét nagyon sok tapasztalat cserével engedtek el minket. Az inkubátorházuk, ami nekünk is van itt Szegléden a Törteli úton, ő nekik most 30 éves.
1: Igen.
2: És ott egy ilyen nagyobb összejövetellel megvendégeltek minket.
1: De szép.
2: Úgyhogy a környező települések polgármesteri voltak ott, a Vállalkozók Szövetségének
1: hát komolyan
2: az
1: komolyan vették ezt a dolgot ők is.
2: Komolyan vették, igen. Vendégül láttak minket, nagyon nagy szeretettel látnak vendégül, nagyon örültek, hogy meglátogattuk őket. És
1: nagyon jó vendéglátók ők.
2: Szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatokat velük. Úgyhogy én bízom benne, hogy a jövőben sikerül nagyobb léptékben előre menni ezen a területen is.
1: Nagyon fontos lenne, bizony tényleg nagyon sok hasznos tapasztalat, meg egyáltalán a barátság, a szeretet is, a hazaszeretet, ahogy
2: igen,
1: az is nagyon fontos.
2: Hogy egy kicsit mi is feltöltődjünk.
1: Ugye?
2: Mi is feltöltöttünk el, nem csak ők rajtunk keresztül, és így kisebb a kiégésnek a lehetősége.
1: Igen, igen, igen. Sokat jelentenek ezek a kapcsolatok.
2: És hogy új ötleteket, új dolgokat bele tudjunk vinni a gondolatmenetünkbe, a tevékenységünkbe, egy életben tudjunk maradni, hogy új célokat tudjunk kitűzni magunk elé. Ezek igen. nagyon fontosak a vállalkozók igen. és a családok életében.
1: Rövid
2: is.
1: És hosszú távú célokról is szó van nyilván. Most a rövidebb távúakról még a nyár hátralévő részére vannak-e ötleteitek, vannak-e terveitek még?
2: Tervek azok mindig vannak. Az azon múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani.
1: Hát jó, hát meg általában elég jó sikerült, elég jó százalékban.
2: Igen, jó százalékban. Amik vannak terveink, az ugye szeptemberre halasztódik, most augusztusban nem olyan sok minden fog történni, a táborokon kívül. Hát itt ugye lesz majd ősszel a szakmafesztiválunk.
1: Az egy nagy rendezvény.
2: Nagy rendezvény most részünkről ugye, és lesz még ugye a kerekasztal megbeszélés vállalkozókkal.
1: Igen, igen.
2: Ugye vállalkozói fórum.
1: Na hát erre mindenképpen visszatérünk majd.
2: De ezt majd amikor közelebb leszünk hozzá, ott augusztus
1: igen,
2: közepetége
1: igen,
2: felé.
1: Akár, ahogy itt szoktuk egymás között mondani, egy előzetes és egy utózatos beszélgetést is meg fog ez érni szerintem, mert sok tapasztalat jön majd ott szerintem, és nagyon sok érdekes információt be tudtok gyűjteni ti is, meg ők is egyébként
2: igen.
1: nyilván. Tehát ez abszolút kölcsönös dolog lesz, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk akkor is. Közben pedig akkor, mint mondtad, azért táborok, stb. Lesznek, működik a ház, sokan fognak átmenni a szép rózsakapu alatt, még azért augusztusban is.
2: Igen, és szeptemberben indítjuk újra az ordasközi piacot.
1: Az is fontos.
2: Mert azt is az ipartestület üzemelteti.
1: Igen, immáron.
2: Kézműves piacot.
1: Igen, igen, igen.
2: Úgyhogy köszönjük mindenkinek a támogatását, és a továbbiakban jó pihenést kívánok a nyár folyamán.
1: Köszönjük szépen, mi, mint rádió, mi is dolgozunk természetesen, és szólni fog a 92.5-ön a Cegléd Rádió, és időről időre megnézzük majd, hogy mi újság a Cegléd és térsége ipartestülete házatáján. Az elnökkel, Spindelbauer Attilával beszélgettem az elmúlt percekben. Attila, köszönöm szépen, és amennyi kis időd van, arra jó pihenést, és a többire pedig jó munkát kívánok.
2: Isten áldja a tisztes ipart!

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide a hétfő esti beszélgetős műsor első órájának végére. Sehova se passzolok. Ez Zola 2025-ös felvételének címe, de ez a dal, Isten bizony, ide passzol éppen. Úgyhogy ezzel a nem passzolós nótával zárom ezt az órát, de már is indul a következő, amelyben tehát a fő témánk majd a Ceglédi Kossuth Múzeum élete lesz. Zakar József igazgatóról beszélgetünk majd a nyár eddig eltelt részéről, egy remek kiállításról, és természetesen majd a további tervekről is faggatom őt, de ez már csak a következő órában lesz, és remélem, hogy ezt a következő 60 percet is együtt tölthetjük majd.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Kőrösön, a jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízivizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
1: Az időjárásról.
5: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ebéd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Egy különleges nevű együttes nótájával kezdtük ezt az órát, a hétfő esti beszélgetős műsor második óráját. KSHMR, ez van ide írva együttes névnek, elméletileg Kashmirnak kell mondani. Hát mi kicsit idősebbek talán nem ismerjük annyira ezt a friss nótát, 2026-os a felvétel, Wild Ride ez a címe egyébként, egy vad lovaglásról szólhat, hogyha jól fordítom. Minden esetre elkezdtük ezzel ezt az órát, és utána jön majd még Berkes Olivér és a Csak barát vagyok című, sokkal érthetőbb című nóta. 2018-ból szól majd ez a felvétel, és utána jön a mai második beszélgetésünk, szintén barátokkal mondhatni, pontosabban egy kedves barátunkkal, a Ceglédi Kossuth Múzeum igazgatójával, Zakar Józseffel, vele beszélgetünk majd nyári programokról. Érdemes lesz tehát velünk tartani a következő percekben is. Jöjjön a zene, és utána jöjjön a mai második interjúnk is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Berkes Olivér felvétele után pedig jöjjön tehát a mai második beszélgetésünk. Zakar József lesz a vendégem, a Ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója. A nyár eddig eltelt részéről, egy kicsit a múzeumok éjszakájáról is, és a nemrég nyílt kiállításról is beszélgetünk, amely a 60-as éveket, a múlt század 60-as éveit idézi föl. Hát azt hiszem, hogy lesz témánk, és ahogy megígérte nekem József, azt is mondta, hogy bizony még vannak terveik a nyár hátralévő részére is, hiszen egy harmad még azért nagyjából hátra van belőle. Na, szóval lesz miről beszélgetnünk a következő percekben, induljon is az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát kicsit szétnézünk a Ceglédi Kossuth Múzeum házatáján. Ebben segítségünkre az igazgató Zakar József lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek én is, és a kedves rádióhallgatókat is.
1: Így nyáron még nem igazából találkoztunk, olyannyira nem, hogy még a múzeumok éjszakáját se beszéltük ki úgy rendesen. Talán kezdjük ezzel, hiszen a nyár egyik legnagyobb eseménye mindenképpen, és legnagyobb tömegeket megmozgató eseménye. Hogyan sikerült ez most 2026-ban?
2: Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, illetve a múzeum kollégáival együtt, sőt, hát azt is mondhatjuk, hogy a város lakók részéről is nagyon jó a visszajelzés, és mindenféleképpen pozitív hatása volt, már akkor érezhetően pozitív hatása volt a rendezvénynek, és hát azóta is vannak olyanok, akik megállítanak az utcán, és mondják, hogy de nagyon jó volt, vagy a zenei része, vagy a tárlatvezetés, mert elég sokszínű programot igyekeztünk összeállítani.
1: Mint mindig.
2: Amiben, így van, amiben megszólítottuk az óvodás korosztálytól a legidősebb korosztályig a potenciális látogatókat, és körülbelül olyan 1200 fő volt az, aki részt vett ezen az estén a rendezvény eseményein.
1: Az már látszik.
2: Ez egy szép szám, így van, és hát valóban voltak olyan programelemek, amik kimondottan nagy tömegeket vonzott. Ilyen volt például a Cegléd Tánc Együttes közreműködésével a tűzugrás, illetve a táncház, de ugyanez mondható el a tárlatvezetésekről is, vagy a kézműves foglalkozásokról.
1: Hogy nem, és emlegetted a korosztályokat is, és tényleg még azért lehet, hogy sok emberben az van, hogy a múzeum az arra való, hogy oda öreg nénik, öreg bácsik járnak be, és nézegetik, és nosztalgiáznak, meg stb. Erről szó nincs, hát az ez óvodások is jöhetnek.
2: Abszolút,
1: valóban.
2: Abszolút. És hát visszatérve egy a múzeumok éjszakájára, pont az első programelem volt az, ami kimondottan a legfiatalabbaknak szólt, egy hangszer bemutatóval egy bekötött kis koncert, ahol a ritmus hangszerektől a dallam hangszerekig egyaránt mindenféle hangszernek a kipróbálására lehetőségük volt, tehát aktív közreműködő lehettek ők is ennek az eseménynek, és utána folytatódott 6 órától már a szélesebb korosztálynak szóló programok sora.
1: Hát jó pár éve ott vagy már te is a múzeumban, azért ugye megvan ezeknek az éjszakáknak az a jótékony hatása, hogy utána egy picit érezhető talán egy nagyobb érdeklődés a későbbi napokban, hetekben is még, ugye?
2: Igen, nyilván ez ad egy plusz lendületet, természetesen olyanok számára elsősorban, akik korábban mondjuk nem jártak nálunk, vagy nagyon régen jártak a múzeumban, de ez szerencsére nem csak a ceglédiekre jellemző, hanem a környékbeli települések lakóira is.
1: Sőt, akár távolabbiak.
2: Így van, és szerencsére most az utóbbi időszakban, ha statisztikát nézzük, akkor egyre több olyan látogatónk van, akik a Cegléd fürdőbe érkeznek, vagy a szállodába, és akkor mint plusz program elem ellátogatnak a múzeumba, ami egy óriási dolog, azt gondolom, mert pont ez lenne a város turisztikai értelme, hogy egymást segítsük, egymás programjait kiajánljuk, és esetleg valamilyen turinformirodának a közreműködésével egy programcsomagot is közreadjunk, és ebben szerencsére azért a turinformiroda mindig
1: abszolút partner.
2: És hát nyilván ez azért nekik is köszönhető, meg hát annak a színes kiállítási programsornak, ami mind a mai napig a múzeumban elérhető.
1: Igen, erre mindig is törekedtetek, és nagyon jó az, hogy tényleg azt is gondolhatja sok ember, hogy hát a múzeumban majd ilyen őskőkorszaki leleteket lehet csak látni, vagy hát esetleg még ugye a 17. 18. ne adj Isten 19. századig még elmegyünk. Hát nyilván Kossuth városában ez elkerülhetetlen, de nem csak. Tehát bizony már az 1960-as évek is történelemnek számít nagyon sok honfitársunk számára. Én magam éppen a 60-as években születtem, és még vannak emlékeim is a 60-as évekről, de hát bizony sokan vannak, akiknek nincsenek emlékei, de akiknek vannak is, ők is szívesen megnéznek egy ilyen kiállítást, ami most még azért nyár végéig látható lesz ott nálatok, ugye?
2: Így van, előreláthatólag augusztus 23-áig lesz látogatható azok a 60-as évek című időszaki igen. kiállításunk, ami a múzeumok éjszakája előtt egy héttel nyílt. És hát ez egy olyan kiállítás sorozatnak a második alkalma, amikor az a rendező elv, hogy az elmúlt három-öt évben a gyűjteményeinkbe bekerült műtárgyakat mutassuk be, és hát most fókuszáltunk a 60-as évekre, és abból mutatjuk be a hétköznapi életnek a tárgyait egy konyhaenteriőr, illetve egy szobaenteriőr társaságában hozzárendelve egy-egy tematikus vitrint, amiben például gyermekjátékok jelennek meg
1: jaj, de jó.
2: az 1960-as évekből, vagy a kávézás szokása szintén egy külön vitrint kapott, az alumínium tárgyak, eszközök
1: akkor
2: szintén.
1: Akkor terjedtek el, igen, leginkább
2: széles
1: valóban.
2: Körben. Igen. És akkor hát ez volt az a rendező elv, ami ezt a korszakot bemutatja, és hát itt a múzeum minden egyes kollégája, munkatársa aktívan részt vett.
1: Igen, és gondolhatnánk, hogy hát ez egy könnyű dolog, hiszen még nyilván a munkatársak között is vannak olyanok, akik emlékeznek erre a korszakra, igen. de lehet, hogy épp ez a nehézsége, hogy na akkor ebből a temérdek dologból mit válasszunk ki, és mi kerüljön a vitrinekbe és a polcokra.
2: Hát részben nehézsége is volt, részben pedig könnyebbsége is, hiszen igen. ugye a múzeumban is különböző korosztályú kollégák dolgoznak, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon szépen össze tudtuk fésülni azt a képzelt és valós képet a 60-as évekről, amit most tolmácsolunk ebben a kis kamara kiállításban.
1: Igen, igen, ez melyik teremben látható?
2: Ez az emeleti időszaki kiállító tér kisebb felében, ahol annak idején a Patkós Irma életművét bemutató kiállítás volt. A másik nagy teremben nyár végéig szintén látogatható még a gimnáziumról szóló igen. Tudás és közösség című kiállítás, valamint a földszinten továbbra is a Mi Ceglédiek című kiállításunk, mert az
1: annak
2: nagyon
1: mikor kellett
2: népszerű.
1: Volna bezárni elvileg?
2: Az 2025. március 31-én zárt volna be.
1: Igen.
2: Tavaly a minisztérium részéről volt egy szakfelületi ellenőrzésünk, és hát a szakfelületet végző kollégák javaslatára, ameddig tudjuk ezt a kiállítást ebben a formában tartani, addig érdemes. Mindenképpen üzemeltetjük, mert a városnak egy fontos és meghatározó időszakáról, 19.-20. század fordulójáról ad egy képet, amit nagyon szeretnek a városba látogató turisták is.
1: Igen, igen, a gyűjteményeket is említetted, igen. és itt az előzetes beszélgetésben elhangzott az is, hogy azért hál' Istennek ezek is gyarapodnak azért. Ezzel is van munka, természetesen nyilván ezeket begyűjteni, rendszerezni, óvni, és gondolkodni azon, hogy majd miféle tárlatok keretében lesznek ezek majd közszemlére téve. Milyen gyarapodások történtek most, amikre úgy büszkék vagytok?
2: Hát egyik gyűjtemény sem lehet kihagyni ebből a sorból. Talán a legfrissebb vagy legutóbbi az a néprajzi gyűjteményhez kapcsolódik, egy ceglédi kádármester, Gály József kádármesternek a teljes műhely felszerelését kaptuk meg az örökösöktől, aminek mi nagyon örülünk, mert korábbi évekből a gyűjteményünk már rendelkezett bizonyos tártípusokkal, de így összefogóan vagy átfogóan kádármesterséget még nem tudtuk volna bemutatni, bizony. Tehát hogy itt tényleg a különféle profilú gyalugtól kezdve a szorítókon át nem értek teljesen minden részletéhez hozzá.
1: De ez még az a kisipari része, ugye, mert volt itt a híres nevezetes hordógyár is,
2: igen,
1: annak
2: igen.
1: idején itt Cegléden, de ez még a kisipari hordógyártás.
2: És szerencsére itt azért fotográfiáktól kezdve a munkakönyvön kereszt, tehát egy teljes anyag került be. De ugyanígy említhetnénk a történeti gyűjteményünket is, itt is talán helytörténet, illetve a Kossuth kultuszhoz kapcsolódóan, igen, különböző tártípusok, falvédők, ábrázolások, üvegpohár, kehely, tányérok, ami Kossuth címert, vagy Kossuth feliratot, vagy Kossuth portrét ábrázolnak, tehát hogy ez is egy folyamatos gyarapodással bíró gyűjteményi egység, illetve hát a képzőművészeti anyag, ami szintén most az elmúlt, hát mondjuk azt, hogy negyed évben egy szép számmal, illetve minőségben is jól tudott gyarapodni.
3: Ez nagyon jó, és tehát ugye ezeknél pedig ugye nagyon fontos az állag megőrzés, a karbantartás, és ez ügyben is volt kis sikeretek,
2: igen,
3: ha jól tudom.
2: Igen, hát egy 1949-ben a múzeum gyűjteményébe került egykori városi főjegyző, illetve a város első szabadon választott országgyűlési követének a portréképe. 1848-ban volt ő az első szabadon választott követünk, Varga Sándor, akinek a fia, szintén Varga Sándor, festőművészként tevékenykedett, és a tavalyi év során sikerült kideríteni, hogy ő ennek a portrénak az alkotója, és pályázati kereten belül ezt a festményt restauráltatni tudtuk, szakrestaurátorral, tehát festőrestaurátor, művész közreműködésével, bevonásával, a keretet pedig, ami szintén eredeti keret, te ennek a festménynek, az pedig Malenikő, a múzeum restaurátora újította meg. És hát annyit érdemes azért erről a képről tudni, hogy az egykori városházának a tanácsterme falán lógott. Az akkori tanács rendelte meg az 1860-as években, és ettől a festőtől, Varga Sándortól még egy 1877-ben készült egész alakos Kossuth portré is van a gyűjteményünkben. Ez is a valamikori városháza kép csarnokához
3: még
2: tartozott. Így van.
3: Még a régi városháza.
2: Így van, úgyhogy ezért is fontos kor dokumentumai ennek az idő szaknak, a múzeum gyűjteményébe, illetve a város történet.
3: Ezeket mikor láthatjuk majd?
2: Hát a Varga Sándor ábrázoló festményt bármikor, amikor betér a látogató a múzeumban, mert a lépcsőházunkban helyeztük el.
3: Tehát az ott lesz
2: mindig. Hát vannak jövőbeli terveink, hogyha egy új állandó kiállítást tudnánk megvalósítani, akkor ez biztos, hogy akkor az 1848-as, 49-es eseményeknél a város történeti lebontató kiállításban szerepelne.
3: Igen. A nyár hátra lévő részére vannak-e még nagyobb ívű terveitek?
2: Hát folytatjuk azt a munkát, amit eddig is végeztünk, tehát a gyűjtés, az állagmegóvás, a leltározás, a revízió,
3: az mindig,
2: a digitalizálás. Szerencsére most nyáron is van diákmunkás, illetve iskolai közösségi szolgálatos diák a múzeum keretében, és ők azért most a digitalizálásnak oroszlán részét végzik. Ha a tavalyi nyár számadatait vesszük alapul, akkor tavaly közel 48 ezer oldalt tudtak beszkennelni, ami óriási dolog, főleg kutatás szempontjából, kereshetőség szempontjából.
3: Az már kilóra is sok.
2: Igen, igen. Hát folyóméterben, ha nézzük, ez körülbelül egy olyan 12 méternyi anyag, ami nyilván sok, de nem fedi azt a valós mennyiséget, amit
3: hát
2: mondjuk egy-egy lap megfogása jelent.
3: Igen, igen. Na, fú. Hát akkor jó munkát még a nyár hátralévő részére is, és ugye a nyár végéig, augusztus 23-áig. Nekem ez egy kedves dátum, mert én aznap szereltem, augusztus 23-án a katonaságtól, de ez nem most volt, hanem még 1988-ban, na mindegy, elnézést a kis privátkodásért, de mindenképpen meg fogom jegyezni ezt a dátumot, és mindenképpen ezt a kiállítást ajánlom mindenki szíves figyelmébe, és akkor szerintem zenében is erre fogunk majd reagálni, erre a korszakra, erre a 60-as évek vége korszakára, amit a kiállítás gyönyörűen bemutat, és hát erről is és sok másról beszélgettünk a Kossuth Múzeum igazgatójával, Zakar Józseffel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor neked és munkatársaidnak is nagyon kellemes, jó munkás nyarat kívánok.
2: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
4: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor. Pontosabban egy nótányi időnk még van. Ez legyen Tóth Abigail és az Accent 2026-os friss felvétele, a Sugar Daddy című dal. No hát, én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és természetesen számítok rá holnap is. Holnap kultúrával is, meg közbiztonsággal is foglalkozunk majd a tervek szerint, de mindenről bővebben majd holnap szólok itt a 92.5-ön, ahol maradjanak is itt nyugodtan, hiszen jönnek majd esti éjszakai műsoraink sok jó dumával és sok jó zenével. Szóval a mai figyelmet köszönöm, Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, minden jót, találkozzunk holnap, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízi biztonsági szabályokat.
1: Az időjárásról.
6: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándi vagyok, és ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-ön, ez már a szóló verzió, amikor is Tóth Barbi nélkül, én egyedül, pontosabban nem egyedül, mert önökkel igyekszem kormányozni ezt a műsort, meglátjuk, hogy hogyan sikerül, most már azért egész jó a tapasztalatunk benne, és hát jól is ment az eddigiekben. Ráadásul egy olyan témát hoztam ma is, ami már ismerős lehet, de annyira népszerű volt, annyira szerettek az emberek egy kicsit kinyilatkoztatni, hogy folytatjuk az őszinte véleményes adásunkat. Van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel tudja, hogy fel fog bosszantani másokat? Vagy nem feltétlen tudja, de van rá szansz, hogy felbosszant fele másokat. Küldj el nekünk akkor 0635 925 925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu vagy facebook.com/ceglidradio, bármelyik megfelelő. A lényeg az, hogy most fel lehet vállalni akár névvel, akár név nélkül egy-egy véleményt, amit lehet, hogy mások nem feltétlen vesznek jó szemmel. Kicsit polgárt pukkasztani adunk most engedélyt itt a rádió műsor keretein belül, aztán meglátjuk, hogy mik érkeznek. Nagyon jók vannak már előttem, amik az elmúlt adásokban megmaradtak, de jöhetnek még újak természetesen. Vágjunk is bele! Csongor azt írja nekünk, hogy nem szeretem, amikor a kutya gazdáját anyának, apának szólítják, mintha a gyerekük lenne az adott állat, és a gazda anyját pedig nagyinak, vagy az apját papinak szólítják. Hát igen, ezt egyszer én elsütöttem poénból, egy francia buldog kutyusról volt szó, és édesanyámnak mondtam, hogy hát mi az, hogy ő szeretne unokát, hát már itt van a kiskutya, az unoka, és hát nagyon csúnyán nézett rám, de nyilván én ezt poénnak szántam. Igen, ez talán egy kicsit átbillent a túlsóló másik oldalára ez a dolog, mert hogy túl sokan most már gyerekként kezelik a házi állatot, ami... Hát szerintem semmilyen szempontból nem baj, mindenki úgy éli az életet, ahogy szeretné, de sokan azt nehezményezik ebben, hogy akár már nem is vállal a gyereket emiatt valaki, mert ő a házi állatával el van, és akkor őt nevelgeti szülőként. Itt most lehet erről vitatkozni, én nem mennék bele, nem szeretnék állást foglalni, de az biztos, hogy hallottam olyan emberekről, akiket ez kifejezetten zavar, ezek szerint Csongor is ilyen. Azt írja nekünk Kati, nem szeretek és nem is szoktam az emberek szemébe nézni, de nagyon az arcukra sem. Ezzel mindig kivarom a biztosítékot, vagy felidegesíti őket, vagy azt hiszik, autista vagyok. Valójában azért van ez, mert az arc mimikájukból látom, hogy mit gondolnak rólam, a szemükben is látszódik a véleményformálás, és mivel a szem a lélek tükre, látom a fájdalomban az emberek szemében, valamint nem szeretném, ha véletlen felfedeznék azt, hogy nekem is vannak traumáim. A véleményem az, hogy ne alkossunk egymásról véleményt, akkor sem, ha úgy gondoljuk, ismerjük az illetőt. Ez azért érdekes, Kati, és köszönöm, hogy ennyire őszinte leírtad ezt is, mert tulajdonképpen, ha valamit látsz azt szemükben, az biztos, hogy, tehát nem akarom kétségbe vonni azt, amit írsz, de hogyha ennyire jól látod a szemükben, hogy mi van ott, akkor nem az következik ebből, hogy te is valamilyen véleményt formálsz a másik emberről, akinek éppen a szemébe nézel, vagy nem nézel a szemébe. És akkor inkább miért nem beszéljük meg a dolgokat? Persze azt nem írtad le, hogy beszélgettek-e utána, vagy egyáltalán, de hát szerintem egy érdekes felvetés ez egyébként, hogy ki mit lát a másik arcából, mit tud kivenni. Vannak ismerős formák, amikben esetleg már csalódtunk a korábbi életünkben, és hogyha erre az arca hasonlít valakié, akkor már nehezebben bízunk benne, vagy ilyesmikre gondolsz. Azt, hogy a szemből pontosan mit lehet leszűrni, nem tudom, azt sem tudom, mert én például nem tudok ilyet, hogyha mondjuk én a szemedben néznék, én abból ki tudnék-e olvasni fájdalmakat, traumákat, vagy ilyesmi, de szerintem akkor, hogyha ennyiből nem is, akkor a megbeszéléssel mindent meg lehet oldani. És ha már beszéld, akkor most be is fejezem a beszédet erre a blokkra. Kedves hallgatók, tehát polgárpukkasztó témákat várunk, nem feltétlen kell, hogy az legyen, de olyan véleményeket írjanak, ami lehet, hogy fel fog bosszantani másokat. 0635 925 925-ös.
1: A legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!

Azt írja nekünk Bálint, hogy a tudomány ma már hit kérdése, és aki nem ért egyet a tudományos emberek által szajkozott dogmatikus elgondolásokkal, azt megbélyegzik, pont mint régen az egyház. Na hát ez is egy bevállalós vélemény, Bálint írta ezt nekünk 0635 92 92, és hogyha önnek is van ilyen véleménye, persze azt azért mindig elmondom így a műsor elején, ja, ha nem mondtam volna, a Ceglét hangját hallgatják. A műsor elején el szoktam mondani, azért politikai témákat ne nagyon írjanak meg, olyan szavakat se, ami esetleg nem rádióbarát, úgyhogy azokat úgy is ki fogom hagyni, de ebben nem volt ilyen. Hát igen, szóval a tudomány ma már hit kérdése. Sajnos igen, vannak olyan csoportok, akik nem nagyon fogadják el a tudományos áttöréseket, és igazából én sem tudom biztosan azt mondani, hogy mindent el kell fogadni, amit a tudomány állít vagy mond, de azt hiszem, hogy a tudomány fejlődik, folyamatosan fejlődik, egyre inkább jobb lesz, egyre inkább megkönnyíti az életünket, vagy ha a mesterség és intelligenciára gondolunk, akár megnehezíti, de a gyógyszerészet, az orvostudomány is tudomány, úgyhogy igen, itt nagyon nehéz igazságot tenni, egy biztos, hogy ez is egy éles vélemény, amit Bálint leírt nekünk a 0635 92 92-re, és ha önnek is van ilyen, akkor várom szeretettel. Dóra írja, hogy egy részt sem láttam a Trónok harcából, és nem is fogok. Hát igen, ez pár évvel ezelőtt volt nagyon-nagyon nagy szakadék társadalmi csoportok között. Én úgy éreztem akkor, hogy én is kitartottam. Szerintem már a harmadik évadánál járt a sorozat, és én is ugyanígy voltam vele, hogy nem, én nem nézem meg, mindenki ezt hajtja, és elegem van, és nem, engem nem érdekel. Aztán valaki mégiscsak rávett, hogy egyetlen egy részt. Igazából mondtam, hogy egy órát veszítek az életemből, hogyha tényleg nem jó. És azóta ott tartok, hogy nyilván végignéztem a sorozatot, most már a spin-off sorozatot, a testvér sorozatát is végignéztem, és a könyvben is gondolkodtam, hogy lehet, hogy érdemes lenne a könyvet is elolvasni. Aztán engem berántott a világ, de mármint a Trónok harca világa. Hogyha valaki viszont távol akar maradni ettől, hát azt mondom, hogy tegye így. Igazából ezt ő maga eldönti. Szerintem abban nincs nagy kockázat, hogy egyrészt megnézzünk, és hogyha az az egy rész nem tetszett, hát akkor hagyjuk az egészet. Én is mondom, sokáig így voltam vele, és a mai napig is ismerek embereket, akik azért sem nézik meg a Trónok harcát. Itt van Alexandra üzenete. Minden embernek jót tenne, legalább havonta egyszer beszélgethetne egy terapeutával, pszichológussal. Azt nem tudom, hogy minden embernek jót tenne, sőt, hát rosszat nem tenne, szerintem, ez tény. De az, hogy feltétlenül mindenkinek szüksége van rá, szerintem nem feltétlenül terapeutával, pszichológust, egy jó baráttal, egy olyan valakivel, akitől tanulhatunk, akár lehet ez egy szülő, egy tanító, egy bárki, de még azt mondom, hogy ha valaki a jóga oktatójával beszélget, vagy elmegy egy elmélyülésre, egy olyan nem is feltétlenül más ember társaságában, egy olyan órás meditációra, elvonulásra, amivel csak magával foglalkozik, már akkor előrébb lennénk. És igen, a sok-sok beszéd, kommunikáció és a társaság szerintem az mindenképpen szükséges. Már csak azért is, hogy nem feltétlenül ütközzenek vélemények, de hogy találkozzanak vélemények. Szerintem ez mindenképpen hasznos, de egyébként igen, hogyha valamilyen lelki probléma is van, akkor nyugodtan terapeuta, pszichológus, ezek mind jöhetnek. Szerintem ez ma már egyáltalán nem szégyellendő dolog. Azt írja nekünk Boldizsár, hogy nincs szabad akarat. Hát ez annyira nagyon érdekes kérdés, hogy erről órákat is lehetne beszélni, hogy van-e szabad akarat, vagy nincs. Eleve elrendelés, vagy szabad akarat, mindig ezt a kettőt szokták ütköztetni, aztán, ha az ember mélyebben belemegy, akkor 6-8-10 verziót is talál, és mi részt is vettünk párommal egy ilyen filozófiai esten, ahol erről pont ez volt a fő téma, és erről lehetett vitatkozni, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, úgyhogy hát igen, lehet ezt is gondolni, én mondjuk annak a híve vagyok, hogy szerintem valamilyen szinten van, sokkal kevesebb százalék az eleve elrendelés, mind a szabad akarat, de most ebben mélyebben nem menjünk bele, mindenki gondolkodjon egy jót a zenék alatt, aztán pedig Adéllal folytatjuk, hogyha lement az a néhány dal. Ez itt a Ceglét hangja, tartsanak velünk! Ceglét

A Cegdét hangjában ma őszinte véleményeket várunk, már sokadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, legalább a harmadik, de az is lehet, hogy már a negyedik, mert annyira népszerű téma volt, hogy egy kicsit akár név nélkül, akár névvel, de ki lehet nyilatkoztatni valamit, ami talán polgárpukkasztó, szóval a témánk úgy hangzik, van olyan őszinte igazi véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Írja meg nekünk 0-35-92-92-t, és ahogy ígértem, Adéllal folytatjuk, aki csak annyit írt, a lazac egyáltalán nem finom. Egyébként ez is nagyon érdekes dolog, hogyha valaki emlékszik arra esetleg, hogy Tóth Barbi mennyire hal ellenes, nem azért, hogy ne egyen más se halat, de hogy ő nem tudta megszeretni, a párom is ilyen egyébként, ő sem tudja megszeretni a halat, és hát ez szerintem teljesen jogos, hogy valakinek az nem ízlik. Egyáltalán maga a halétel, de hogyha a lazacsal van bajod, Adél, akkor ne egyél lazacot, én ezt tudom tanácsolni. Én szeretem. Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, de én bírom, többféle módon elkészítve is, de a lényeg az, hogy ha neked nem ízlik, akkor nem kell halat enni, bár egészségesnek tartják nagyon, de ne erőltest, hogyha nem ízlik. Tünde írja, hogy az előttem hallottakból elég sok mindennel egyetértek, ezeket nem írom le újra, de idegesítenek a buta emberek, főleg azok, akik még harsányan publikálják is ezen tulajdonságukat. Hát igen, hiszen ők valószínűleg nincsenek tisztában azzal, hogy akár másokhoz képest, akár az átlaghoz képest, ők egy kicsit egyszerűbbek, úgyhogy fennhangon tudják hirdetni azt, amit ők igaznak hisznek. Aztán lehet, hogy nekik van igazuk, én ebben nem tudok döntést hozni, de igen, a meggyőzhetetlen butaság az engem is szokott zavarni, amikor nyilván pontosan tudom valamiről, hogy úgy van, ahogy én gondolom, és nem én gondolom, hanem ahogy én tudom. Na, így a helyes. De nem lehet más meggyőzni erről, mert ő ragaszkodik a saját butaságához. Nekem ezekkel van bajom. Azt írja Edina, hogy szerintem a swinger klubok igen jó szórakozóhelyek, de rengeteg vicces smiley van mögötte, nevető smiley, úgyhogy nem tudom, hogy komolyan írta a kedves hallgató, de megbotránkoztató véleménynek ez is nagyon jó, köszönjük szépen. Azt írja nekünk Norbert, hogy hát ezt inkább kihagyom, elnézést kérek, szolgáltató cégekről és tulajdonosaikról van szó, pénzügyi dolgokról, GDP-ről és néhány csúnya szóról, úgyhogy azt hiszem, hogy bocsánat Norbert, de a rádió barátság okán ezt most ki kell hagynom, ezt az üzenetet. Ha átfogalmazott kicsivel szebbre és kicsivel kevésbé polgárpukkasztóra, akkor talán a következő körben. Aztán itt van Ági üzenete. Utálom, amikor valaki kéretlenül meséli a saját dolgát. Ha megkérdezi velünk, Mizu, elmesélem, amit akarok, de oka van, hogy nem kérdezek vissza. Köszi, de nem érdekel. De ez is kicsit úgy hangzik, Ági, aztán lehet, hogy nincs igazam. De ez is kicsit úgy hangzik, hogy megkérdezi velünk, Mizu, elmesélem. Tehát addig, amíg te mesélsz, addig oké, de téged már nem érdekel. Azt hiszem, hogy a beszélgetésben úgy vagyunk pontosan középen, hogyha adunk is, meg kapunk is egy kicsit, de igen, hogyha nem kérdeztél rá, nem feltétlenül kell elmesélni, de valahogy mégiscsak így működik a kommunikáció, hogy reagálunk egymásra. Igen. Vagy akkor, ha egyáltalán nem akarsz vele kommunikálni, akkor azt sem meséld, hogy veled mi van, valamilyen kedves szöveggel pattintsd le, és akkor nem kell még abba se belemenni, hogy magadról mesélj. Szerintem akkor az így korrekt. Ha viszont te mesélsz magadról, akkor hagyd meséljen ő is egy kicsit. Aztán nem tudom, most lehet, hogy úgy érezheted, hogy engem bosszantott fel ez a vélemény, de egyáltalán nem ezt akartam mondani, viszont szerintem ez így korrekt. A mai csajok mind egyformák. Műszempilla, műszáj, műhaj, egy kapta fára. Az aktuális divatrend szerint hiányzik az egyediség, mindenki ugyanúgy akar kinézni, hogy megfeleljen. Ezt egy névtelen üzenet küldő küldte nekünk, és nem mondom, hogy nem tudok egyetérteni, de az sem, hogy mindegyformák. Tehát ez biztos, hogy nincs így, hogy mindegyformák. Sokan vannak tényleg, akik egy kapta fára működnek, vagy szeretnének ugyanúgy kinézni, hasonlítani, de biztos, hogy nem mindenki. De igen, ez valamilyen társadalmi elváltozás, ami hát vagy jó, vagy rossz, ezt döntse el mindenki maga. Én nem tartom kifejezetten pozitívnak, de köszönjük a véleményt, és ilyen véleményekkel megyünk tovább néhány zene múlva is, úgyhogy maradjanak mindenképpen, további jó rádiózást!

0: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön. Van olyan igazi őszinte véleménye, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Sokadik alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon sokan írtak nekünk, és nagyon büszke vagyok erre a témára, mert hogy tényleg mindenkit megmozgat, és hát tulajdonképpen egészen különböző témák jönnek. Itt van például Reni e-mailje, ami a kívánság@ceglitradio.hu-ra jött. Egészen hosszú, de egészen elgondolkodtató. Az egyetemes világtörténelem abból áll, hogy összecsapnak az ellentétes nézetek, legyen szó bármilyen témáról. Ilyenkor egymásnak feszülnek az idegek, a hangos szavak, a fondorlatok, az ármánykodások vagy a halk hümmögések, és ezeknek a rányomatai által összezavarodhatunk. Pedig minden a dolgok lejegyzésén múlik igazából, vagyis az írnokokon. Akik a fáraók mellett ültek, hogy gondolataikat rögzíthessék. Akik megfogalmazták és lejegyezték a hadvezérek stratégiáit. Akik szépen szóló rigmusokba szedték a nagy cselekedeteket. Akik paragrafusokba rendezték az uralkodók törvényeit. Akik ott álltak a forradalmi beavatkozásokat végző orvosok mellett, hogy leírják a tanulmányaikat, miközben a doktorok gyógyítottak. Akik összerendezték a szegmenseit a politikai diskurzusoknak. És így tovább. A lingvisztika szemantikusságában és a literatúrában mindig ott van egy lehetőség arra, hogy értelmezzük másképpen is, ha úgy akarjuk. Hiszen ma is az írnokok döntik el, hogy mit akarnak láttatni, és ennek a tudatalatti belátásához nem is kell más tennünk, csak végigszemezgetnünk a napi hírfolyamot. Mégis jó szakot választottam, írja nekünk tehát Renáta utóiratként. Na igen, hát ebben is van elgondolkodtatni való, és az írnokok tényleg manapság már a Facebookon és a többi közösségi média oldalon jelennek meg. Hát ez azért sajtótermékekben, szóval az is megvan. Sőt, hát nem szeretik így hívni, de a rádiózás és valahol újságírás, még hogyha nem is a szó szoros értelmében. Hát nagyon köszönjük ezt a hosszú véleményt, és azt hiszem, hogy hagyott elgondolkodtatni valót maga után, vagy elgondolkodni valót. Még két üzenet bele fog férni. Krisztinája a következő. Nem értem azokat a kert tulajdonosokat, akik az 5 cm-es füvet nyírják hetente 2 cm-re rövidebbre. Na igen, őket én sem értem, de ők valószínűleg csak gyepet, pázsitot akartak, és mindig ezt rendezgetik, mert úgy a szép, vagy úgy tartják szépnek, aztán meg nem lépnek rá. És Tünde lesz az óra utolsó üzenetküldője, azért ne aggódjanak, még van egy teljes második óránk, úgyhogy abban még folytatjuk majd a véleményeket. Tehát Tündejé, gyűlölöm azokat az embereket, akik irigyek másokra, és például az idősebbekre gondolok azért, mert fiatalokkal dolgozik együtt, és mindent megpróbál elkövetni, hogy a fiatalnak rossz legyen, mert nem bírja elfogadni, hogy ő megöregedett, és már nem olyan feszes a bőre, vagy a smink se úgy áll rajta, mint egy fiatal lányon. Ezért túrja, kibeszéli, bunkó vele, és általában ezek a nők 50 pluszos családanyák. Az a legnagyobb problémájuk, ha életvidám vagy, mert be van savanyodva. Gyűlölöm az ilyen felnőtt nagyasszonyokat, és jönnek azzal, hogy neked mi lehet rossz az életbe, csak azért, mert te fiatal vagy. Elfelejtik azt, hogy mindenkinek megvan a saját problémája, több is, mint hinnék, gázak vagytok, innen is puszi. Hát köszönjük, ilyen és ehhez hasonló véleményekkel várom önöket a második órában is. Jó rádiózást!
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta, és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, az FM 92-tön hallgatják a műsort itt a Cegléd Rádióban, én Vörös Nendi vagyok, és már is belekezdünk abba az órába, ahol további őszinte véleményeket várunk, mindenféle témában jöhetnek, ami nem politika, vagy nem túl trágár, úgyhogy vállalják fel a véleményüket, akár névvel, akár név nélkül, 0635 92 95-ös, van rengeteg remek véleményünk. Gábor például annyit írt, Liam Hemsworth nem rossz Geraltnak, ugye, hogyha valaki tudja esetleg, akkor a Vaják című, hát játék adaptációból készült sorozatról van szó, és hát tulajdonképpen Harry Cavill játszotta egy ideig Geraltot, aztán pedig Liam Hemsworth váltotta, én azokat a részeket már nem láttam, úgyhogy nem tudok véleményt alkotni. Szerintem itt nem is a feltétlenül az a baj, hogy ő nem rossz, hanem a váltás maga. Tehát mikor egy színészt sorozat közben kiírnak, de valaki más folytatja ugyanazt a karaktert, akkor ezt meg kell szokni. És hogyha valaki úgy szokta meg, hogy az első színész játsza, akkor neki biztos, hogy kellemetlen a váltás, de ettől még lehet jó a következő színész is. Vivi azt írja nekünk, hogy helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs gyerekük. Kéretlen tanácsokat csak azok osztanak, akik soha nem fogadnák meg mások tanácsait. Mindenki csak akkor segít szívesen, amikor kényelmes neki. Na hát ez három téma, ami nagyon jó mindegyik. Tulajdonképpen én is tanácsokat osztok most itt valamilyen formában, és azt gondolom magamra, hogy ettől függetlenül szeretem mások tanácsait megfogadni, hogyha építő jellegűek. A felesleges bántást azt nem igazán szeretem, de hát szerintem senki. És tulajdonképpen ebben a formátumban, ami most jelenleg ez a műsor, így nem is nagyon tudok más csinálni, mint hogy próbálok valamilyen kommentárt hozzáfűzni, aztán ez vagy segít, vagy nem, vagy megfogadják, vagy nem, ez derüljön ki. Helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs gyerekük, ezt is írta Vivian. Na hát igen, ez egy jó kérdés, mert valami hibát az ember úgyis elkövet gyereknevelés közben. Mondom ezt úgy, hogy nekem még nincsen gyerekem. Persze megkaptuk azt a kritikát korábban Barbie-val ebben a műsorban, hogy gyerekes témáról volt szó, és megérkezett hozzánk a vélemény, hogy hát mit szólunk mi bele, hiszen nekünk nincsen gyerekünk, úgyhogy hogy beszélhetnénk, főleg úgy, hogy se Barbie-nak nincs, azóta már, na mindegy, de hogy a lényeg az, hogy akkor még nem volt, és gyakorlatilag én is úgy mondtam okosságokat, de hát, hogyha nem tudom, valamilyen témához nincs ilyenfajta kötődésünk, akkor már nem is lehet véleményünk, tehát az azért lehet szerintem. Vivian persze más írő, azt írja, hogy helyesen gyereket nevelni csak azok tudnak, akiknek nincs. Igen, hát próbálják ki, és akkor meglátjuk, hogy milyen. De a legfontosabb azt hiszem a harmadik, mindenki csak akkor segít szívesen, amikor neki kényelmes. Hát igen, ez tény, hogy nagyon sokan így működünk. Sokszor volt az, hogy például betonozni, vagy építkezésnél valamit segíteni baráti körben. Ez tény, hogy csak akkor ment könnyedén, meg tényleg szívesen, amikor nekem is alkalmas volt az időpont. Hogyha át kellett szervezni azért valamit, már azért nyögvenyelősebb a dolog, de sokszor olyankor is megjelentem, és mikor SOS van, hát akkor meg nem szoktam azt nézni, hogy ez mennyire kényelmes, megpróbálom átrendezni a napi rendemet, vagy ilyesmi. Mondom ezt magamról, aztán ki tudja, hogy ki, hogy áll ezekhez hozzá. Azt írja a Reni, hogy utálom azokat az embereket, akik saját örömökre bántanak védtelen embert vagy állatot. Ezt szerintem mindenki tudja osztani, aki itt van velünk most jelenleg, és igen, engem kiborítanak az ilyen Facebookra felkerülő videók, ahol valami állatnak baj esik, vagy gyermekbántalmazás, meg minden ilyesmi, az nagyon-nagyon-nagyon necces téma, és mindenkinek így kéne állni ehhez, és mégis vannak olyan emberek, akik valamiért nem így állnak hozzá. Elhúztuk az időt, kedves hallgatók, folytatjuk a műsort néhány zene múlva, és további éles véleményeket várunk, 0635 92 95-öt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

A dobosok is zenészek, írja nekünk Pici Maci. Hát nagyon szépen köszönjük. Hát hogy ne lennének zenészek a dobosok? Ez itt a Ceglét hangja és polgárpukkasztó véleményeket várunk. Szerintem egy kis megbecsülést szeretne a dobosoknak, mert hogy valójában mindig a gitáros, mindig a szólisták, mindig valahogy így ők vannak kiemelve, de én nekem a párom is dobol egyébként, és vannak az egyik legjobb barátom is dobos, és én nagyon-nagyon tisztelem az ő munkásságukat, nem csak az, egyszerűen szeretem hallgatni, és ha egy dobszóló van, vagy éppen dobalapok vannak, jó, mondjuk lehet, hogy ez az elektronikus zenei múltam miatt is van így, de a lényeg az, hogy én nagyon szeretem a dobokat, persze, hogy zenészek mindenképpen nagyon elismerendő a munkájuk, és hát végül is ők adják az egész zene alapját, szóval hogy ne lenne nagyon fontos a dobosok szerepe. Szilárd azt írja nekem, hogy a Kelbimbó büdös, és hát igazából ízlések és pofonok, nem tudom, nekem nem kellemetlen a szaga, de nem is azt mondanám, hogy bármikor szagolgatnék Kelbimbót. Úgyhogy ilyen véleményeket várunk itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, mert hogy ha van valamiről őszinte, igazi véleménye, ami lehet, hogy felbosszant másokat, ezeket küldje el nekünk, már sokadik alkalommal foglalkozunk a témával, de még mindig vannak újak, úgyhogy lehet, hogy lesz egy még ezután következő adás is, majd kiderül. Nem mindenkinek való gyerek, ezt írta Larissa, és erről már volt szó korábbi műsorokban. Ez szerintem is így van. Nagyon át kell ezt gondolni, hogy tudunk-e a gyerekért létezni innentől kezdve, fel tudjuk adni kicsit saját magunkat. Nem kell teljesen, az sem jó, hogyha valaki teljesen beáldozza magát, de hogy olyan körülmények között tudjon élni az a gyerek, ami neki jár. King azt írja, nem láttam a Harry Pottert, a Gyűrűk urát, a Matrixot, a Halálos Iromban, a Star Wars-t, a James Bondokat, és még sorolhatnám azokat a klasszikusokat, amire mindenki azt mondja, hogy kötelező, egyszerűen nem érdekelnek. Ami érdekes, mert egész sok kategóriában soroltál, ugye a Harry Potter, a Gyűrűk ura inkább fantasy, a Matrix science fiction, a Halálos Iromban ilyen autózós, a James Bond kémfilmek, szóval elég sok kategória van. A Keresztapát nem írtad bele, de biztos, hogy gondolom, hogy az is a lista része. Bárki tudja, lehet, hogy ezt meg pont láttad, és akár tetszett is. De hogyha nem érdekelnek valakit ezek a filmek, hát ne érdekeljék. Akkor beszélgessünk, hogyha nem láttuk, akkor beszélgessünk könyvekről még egy kicsit. Ezeknek a nagy része megjelent könyvben is. Na, nem a Halálos Iramban, de könyvverziók is vannak mindegyikből. Úgyhogy hát, ha majd azok. Na, tudtam tanácsot adni, remélem. Túros tészta, porcukorral, szalonnával, Kamilla írta ezt nekünk. Igen, ez egy kicsit polgárpukkasztó, de volt egy olyan műsorunk még Barbival, amikor az olyan étel kombinációkról beszélgettünk, amik azért meglepőek tudnak lenni, és ott rengetegen írták ezt, úgyhogy ez nem is annyira kirívó vélemény. Bár nem én mondtam, de egyetértek vele, a vallás a tömegek ópiuma. Hát ebben most nem mennék bele mélyebben, mert nehogy megbántsak vele másokat, ez is egy vélemény volt Petrától, és lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs, mindenki gondolkodjon el rajta, ehhez némi zenei aláfestést most biztosítok, aztán meg folytatjuk.

0: Let's go! Megérinti a kedves hallgatókat a filmek világa, és tulajdonképpen ketten is írnak a Titanic-kal kapcsolatban, úgyhogy ezeket most mindjárt összefűzöm. A lényeg az, hogy a mai műsorban itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, igazi őszinte véleményeket várunk valamiről, ami talán felbosszant másokat, ezt névvel vagy név nélkül is megtehetik, és ventiláljanak ki valamit, ami esetleg önökben van. Megtehetik ennek a műsornak a keretein belül, és én meg beolvasom, amint lesz erre lehetőség. Még mindig sok üzenetet kapunk, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy folytatás. A lényeg, hogy filmes témákat ígértem. Anna azt írja, a mai napig nem tudom végignézni se a Titanicot, se az Avatar második részét, és azóta már a harmadik is kim van, csak mondom. No, és Vivian volt a másik, sosem láttam a Titanicot, és nem is szeretném. Na hát, ő meg el sem kezdte, nem, hogy nem tudta végignézni. És igazából szerintem ezekkel sincs baj, ez kicsit ugyanaz, mint az előző megszólalásunkban a sok filmes felsorolás. Hogyha valakinek nincs ez gusztusa, hát akkor ne nézze meg, semmi gond. De azt mondjuk tényleg nem szeretem, hogyha valaki ezért azt mondja, hogy kötelező, meg kell nézned, mindenképp ragaszkodni kell hozzá, hogy azt lássa. Ha valaki nagyon hasonlít rád, vagy azt gondolod, hogy hasonlók vagytok ízlésben, akkor persze rá lehet erőltetni valamilyen filmes gondolatot, vagy ilyesmit, mert akkor lehet, hogy tényleg tetszeni fog neki, de ez nagyon biztosnak kell lenni abban, hogy hasonlít a stílusotok, és persze az is kell hozzá, hogy ő szeresse azt, akarja megnézni azt a bizonyos filmet. A jégkorszakot már megakadályoztuk, már nincs sok hátra, és még duplájára növeljük a széndioxidot, akkor újra szubtrópusi klíma lehetne itthon is. Nyugi, ha leáll a golfáramlat, vagy amint az óceánok lépést tartanak a légkör melegedésével, több eső lesz, mint amennyit szeretnétek. Írja nekünk Mr. Borsi, bármit is jelentsen ez. Hát igen, ez is egy kényes téma, amiről szerintem sokkal, de sokkal többet kéne beszélgetnünk, mert mi van, hogyha tényleg, most nem akarok semmi konteót behozni a műsorba, de hogyha tényleg azoknak lenne igaza, hogy nincsen globális felmelegedés és nincsen klímakatasztrófa, akkor is vigyázhatnánk jobban a környezetünkre, akkor sem kell telefüstölni mindent, de hogyha meg azoknak van igaza, hogy tényleg melegszik fel a Föld, akkor miért nem tehetünk még többet? Ez a zárójeles kérdésem, menjünk is tovább. Semmi értelme, hogy direkt felbosszantsak másokat, mérgesek azok maguktól is, ezért nem írok meg semmilyen komoly véleményt. Na egyébként ez is egy kritika, hogyha jól értem Anna üzenetét, mert hát gyakorlatilag az a helyzet, hogy tényleg kicsit feszültebbek vagyunk, mint kellene. Nagyon sokan nagyon sok problémával, traumával küzdenek a magánéletükben, a munkahelyükön, az országukban, bármivel is, és így is tele vagyunk frusztrációval. Úgyhogy ezt kéne valahogy megtanulni, elengedni, hogy kicsit le tudjon lazulni az ember könnyedebben. Erre utalt az a vélemény is, hogy mindenkinek legalább havonta egyszer egy jó beszélgetés kellene, akár terapeutával. Na és nézzünk még egyet, a legrosszabb film, amit valaha láttam, a Futni mentem. Ezt írta Dóra, hát abban azért biztos vagyok, hogy nem a legrosszabb film, szerintem egy kellemes kikapcsolódás volt, én sem voltam az se esett tőle, de én bírtam a szereplőket, bírtam a karaktereket, még a sztori sem volt olyan rossz, néha még el is mosolyodtam a poénakon, egy ilyen laza kikapcsolódás volt, de hogy a legrosszabb, azt azért nem mondanám. Azt értem, hogy nem a legjobb film, amit valaha láttál, de szóval nem a legrosszabb, nem már. Na. Vagy akkor kevés rossz filmet láttál még, hát, hogy abban kell még pótolni néhányat. Minden esetre szerintem teljesen elfogadható kis produkció volt, ezt én mondom, Dóra meg azt, hogy szerintem a legrosszabb. Na, ettől érdekes ez a műsor, és még természetesen jövünk, úgyhogy ha van véleményük, írják meg nekünk 0635 92 92-t, még egy blokk hátra van.
1: Információ első kézből, Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában is őszinte véleményeket vártunk valamiről, ami felbosszant másokat, és azért nagyon érdekes ez a téma, mert ez nem is egy téma, hanem rengeteg, úgyhogy ezért lesz még egy folytatása ennek a műsornak. Vélemények még mindig vannak, és nagyon különbözőek, úgyhogy még belepillantunk néhányba, amik egészen változatosak. Van, aki viccesre vette, és ironikusra, valaki komolyan írt dolgokat, és nagyon komoly témákról is beszélgettünk, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes lesz még egyszer folytatni majd ezt a listát, meg ezt a műsort. Ezt a témát egészen pontosan, ami egy nagyon-nagyon nyitott és tág téma. No, lássuk, mik vannak még hátra. Judit írja, a mulatos zene szörnyű. Ez a véleménye, én ezt teljesen tiszteletben tartom, én sem igazán kedvelem, megmondom őszintén, nekem kicsit túl egyszerű. A szövegek is, hát nem a legerősebb szövegek a világon, és én jobban szeretek olyan zenéket, amiben jobban el lehet mélyülni, de azt is megértem, aki szereti, mert végül is egyszerű kikapcsolódást nyújt. Úgyhogy én nem jelentem neki, hogy szörnyű, én sem vagyok nagy rajongója, de Judit ezt kijelentette. Andi, szerintem

Poénból írja, aztán meglátjuk. Szeretem a Tóth Gabit, nagyon jó hangja van, bírom a stílusát, a táncos szerelmét, Pap Mátét. Ő is nagyon jó fej. És jól tette, hogy elhajtotta a szakácsot a francba, és hogy elvált tőle. Nagyon sok vicces, meg nevető smiley van ezután, de ki tudja, lehet, hogy ez egy őszinte vélemény, és miért ne szerethetné bárki Tóth Gabit. Claudia írja, hogy felesleges a gyereket szoptatni, miután elkezdett szilárd ételt enni. Na, ezért szeretem ezt a témát, mert ennyire vegyesen tudnak írni a kedves hallgatók. Ebben ugyancsak nem tudok nyilatkozni, de hogyha szilárd ételt eszik már a gyerek, és az neki elegendő tápérték kell jár, akkor lehet, hogy tényleg felesleges. Azon szoktam meglepődni, mikor már 3-4 éves a gyerek, és még mindig szopik. Akkor hát az nekem furcsa, de aztán ízlések és pofonok, családok válogatják, hogy mit és hogyan szeretnének. Ezt mindenki döntse el, nem tudom, nem akarok beleszólni. Andor írja, hogy nincs rosszabb a sajtnál. Na hát ezzel tényleg nem tudok menni. Megpróbáltam átgondolni ezt a pár szót, de nem sikerült. Szerintem a sajt csodálatos dolog, de ez az én véleményem, és másnak meg más a véleménye. Tartsuk tiszteletben. Fanny, de rengeteg smiley-vel írja, hogy nekem a munka a boldogság forrása. És egyébként amúgy az miért ne lehetne igaz, hogy valaki ennyire szereti a munkáját, az a legjobb dolog, nem? Hogyha úgy kell bemenned minden nap a munkahelyre, hogy élvezed, amit csinálsz. És nézzünk még egyet, mert hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú üzenet, nagyon sok részből álló üzenet, méghozzá Nikoltól, de ezzel fog indulni a következő műsor, mert ebbe már kell belemenni, annyi mindennel foglalkozik az ő írása, de legyen ez egy ilyen kis easter egg, elhelyezem így a műsor végén, hogy majd erre számíthatnak azok, akik velünk tartanak, és ráadásul kifogják majd ezt a témát, mert hogy nem holnap folytatjuk ezzel a témával. Viszont van még egy komoly véleményünk, Timea írta, hogy saját elhatározásából nem szült gyereket egyetlen egyszer sem, és nem is fog. Igen, hát ezzel a gyerekkérdéssel is foglalkoztunk már, és miért ne lehetne valakinek ez a döntése, hogyha nem akar. Valaki ennél határozottabb is fogalmazta meg azt, hogy egyszerűen nem tudja őket elviselni, és hát szerintem ilyen ember is létezhet, és miért ne fogadhatnánk ezt el. És amúgy is az elfogadás a legfontosabb, kedves hallgatók, meg hogy úgy szeressük egymást, meg fele barátainkat, ha már életek így ilyen fura képpel, ahogy vannak, mert hogy úgysem tudunk változtatni rajtuk jelentősen. Köszönöm a rengeteg véleményt, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Vörös Nándi búcsúzik, a Ceglét hangja pedig jön holnap egy másik témával, tartsanak velünk akkor is. Viszhall!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai vélemény nyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 000 töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 3 embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi 2 konyhakéssel támadott meg 3 nőt, akik közül 2 súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Let's get down to business.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték. A lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak